0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztiánt és a Rádió Most híreit hallják. Épségben megtaláltak egy fiatalkorút, akinek a felkutatásához a kötél speciális mentőszolgálat segítségét is kérték. A beteg gyermeket a gyékényesi Kotrótó térségében keresték volna a kötelesek szárazföldön és a vízen is, de a mentőszolgálat kiérkezése előtt a rendőrök és a keresésben résztvevő civilek megtalálták. A kötél az eset apropóján arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagyhőségben különösen fontos odafigyelni egymásra, valamint betartani a vízparti biztonsági szabályokat. Az Egerrel és az Elte Beacal került egy csoportban Kaposvári Vízilabda Klub a férfi magyar kupa selejtezőjében. A háromcsapatos tornát augusztus utolsó hétvégén rendezik meg, és csak a csoportgyőztes juthat tovább a legjobb 8 közé. A magyar kupa 4-es döntőjét szeptember közepén tartják. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos 10 tifi orvos még múlt hét csütörtökön rendelt el hőségriasztást, amely eredetileg kedd éjfélig lett volna érvényben, a tartós kánikula miatt azonban péntek éjfélig meghosszabbították. A szakemberek továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak sok folyadékot, a legmelegebb órákban pedig lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, és fokozottan figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett a hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért a szabadban mindenki legyen különösen óvatos. Magyarország volt hétfőn Európa egyik legmelegebb országa. A Hungaromet szerint a csúcsfőmérséklet hazánk nagy részén 36 és 40 fok között alakult. A rendkívüli hőség miatt 2. augusztus 3-ára vonatkozó rekord is megdőlt. Budapesten Lágymányoson 26,8 fokkal új napi hajnali minimum rekord született, míg Újpesten 39,6 fokot mértek, ami új fővárosi napi meleg rekordnak számít.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb érték pedig 22 fok lesz. Szerdán is marad majd a perzselő hőség 38 fokos meleggel és tűző napsütéssel. Pénteken érkezik majd egy hideg front záporokkal és erős széllel, szombatra pedig 8-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron az energiatakarékosság jegyében. Szita Károly polgármester szerint az okos közvilágítási rendszernek köszönhetően a lámpák fényereje utcánként szabályozható, így a város egyetlen éjszaka alatt mintegy 1400 kWh áramot takaríthat meg. Ez körülbelül 30%-os energiamegtakarítást jelent. A forgalmas csomópontokban és a gyalogátkelőknél ugyanakkor nem csökkentik a világítás erősségét, így a közlekedés biztonsága továbbra is biztosított. Szerdán egész nap szünetel majd a melegvízszolgáltatás Kaposváron. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT közlése szerint a Kanizsai utcai fűtőműben tervezett karbantartást fognak végezni, és emiatt szerda reggel 8 és este 6 óra között a teljes távhőszolgáltatási területen nem lesz meleg víz. A közleményben hozzátették, hogy a szolgáltatás a munkálatok befejezése után fokozatosan helyreáll. A spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolt Gulácsi Péter. Az 58-szoros magyar válogatott focikapus 11 év után távozott a német RB Leipzigtől, és 2 évre írt alá új klubjához, amely a következő idényben a Bajnokok Ligájában is szerepel. A 36 éves hálóőr több mint 360 mérkőzésen védte a Lipcse kapuját, amellyel német kupát és szuperkupát is nyert. Teljes körű vizsgálatot sürget a spanyol kormány Marokkótól a Ceutában történt tömeges határsértés ügyében. A spanyol védelmi miniszter szerint felelősségre kell vonni azokat, akik megtévesztő közösségi médiás felhívásokkal emberek ezreit indították útnak. A ceutai városvezetés már több mint 80 ezerre becsüli azok számát, akik a múlt héten Marokkóból jutottak át a spanyol területre, az átkelés során pedig a hivatalos adatok szerint 88-an vesztették életüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb érték pedig 22 fok lesz. Szerdán is marad majd a perzselő hőség 38 fokos meleggel és tűző napsütéssel. Pénteken érkezik majd egy hideg front záporokkal és erős széllel, szombatra pedig 8-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra a pedagógus képzéseknek is otthont ad a Matek Kaposvári kampuszának belvárosi épülete a Bajcsy-Zsilinszky utcában, vagyis a régi tanítóképző. A 2026-2027-es tanévtől a művészeti szakok mellett ismét egyes pedagógus képzések oktatása is visszaköltözik az épületbe. A változást az idei rekord létszámú felvételi tette lehetővé. A pedagógus képzésekre több mint 640 hallgató nyert felvételt. Két komolyabb tűzesethez is riasztották a somogyi tűzoltókat hétfőn és kedden. Hétfő este Szabáson egy 150 négyzetméteres pajta gyulladt ki, amelynek a tető szerkezete teljesen leégett, a bentárolt szalmabálák nagy része pedig megsemmisült. Rinyakovácsiban pedig kedden 8 szalmabála kapott lángra egy traktor pótkocsiján, a tűz pedig a környező aljnövényzetre is átterjedt. Mindkét esetben több tűzoltóegység dolgozott a lángok megfékezésén. Határozatlan időre leállította az OMV valamennyi saját autómosóját az energiatakarékosság jegyében. Az intézkedés országszerte 1300 autómosót érint, a vállalat pedig szerződéses partnereit is arra kérte, hogy lehetőség szerint csatlakozzanak a vízi és energiafelhasználás csökkentő kezdeményezéshez. Közben más nagyvállalatok is takarékossági intézkedéseket vezettek be. A Tesco csökkenti áruházi világítását, leállítja az italhűtő automatákat és lezárja az elektromos autótöltőket, míg több nagy ipari cég, köztük a MOL, az Audi és a Samsung önkéntes áramfogyasztás csökkentéssel segíti az ország energiaellátásának stabilitását. Folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök szerint már zajlanak az egyeztetések, amelyek első lépéseként akár teljesen megnyílhat a Hormuzi szoros, később pedig Irán nukleáris programjáról is tárgyalhatnak. Trump úgy fogalmazott, hogy ez az utolsó esély Teherán számára egy megállapodásra.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb érték pedig 22 fok lesz. Szerdán is marad majd a perzselő hőség 38 fokos meleggel és tűző napsütéssel. Pénteken érkezik majd egy hideg front záporokkal és erős széllel, szombatra pedig 8-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell nekem.

0: angyal.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhamik Krisztiánt és a Rádió Most híreit hallják. 20 000 forintos helyszíni bírságot kapnak azok, akik a tiltás ellenére elektromos rollerrel hajtanak át a sétáló utcán vagy a gyalogos övezetekben. Kaposváron május 1-én vezették be, hogy nem lehet elektromos rollerrel közlekedni a belvárosban azokon a szakaszokon, ahol térkő borítja az utat. Így többek közt a Főutcán, az Ady Endre utcában, az Európa Parkban vagy a Noszlopi utcában. A türelmi időszak hétfőn járt le, és a közterületfelügyelet munkatársai, illetve a rendőrök közös ellenőrzést tartottak, többen pedig helyszíni bírságot kaptak. Komoly kihívás elé állítja a horgászokat a rendkívüli hőség Somogyban. A felmelegedett vízben csökken az oxigén mennyisége, ezért több helyen levegőztető berendezésekkel próbálják megóvni a halállományt. A Desedán egyelőre nincs probléma, mert a tó nagy vízfelülete és mélysége kedvezőbb körülményeket biztosít. A Ropoi tónál viszont az elmúlt napokban szinte teljesen eltűnt a víz, ezért a szakemberek megkezdték a halak mentését és a gyertyánosítóba telepítették át az állományt. Épségben megtaláltak egy fiatalkorút, akinek a felkutatásához a kötél speciális mentőszolgálat segítségét is kérték. A beteg gyermeket a gyékényesi Kotrótó térségében keresték volna a kötelesek szárazföldön és a vízen is, de a mentőszolgálat kiérkezése előtt a rendőrök és a keresésben résztvevő civilek megtalálták. A kötél az eset apropóján arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy hőségben különösen fontos odafigyelni egymásra, valamint betartani a vízparti biztonsági szabályokat. Stabil az ország energiaellátása és továbbra is működik a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erről számolt be kedden délután Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a nukleáris biztonság nincs veszélyben, a szakemberek pedig azon dolgoznak, hogy az utolsó turbina hibamentesen üzemeljen. Közölte azt is, hogy a leállított blokkokat indításra kész állapotban tartják, hogy a Duna vízszintjének emelkedése után minél gyorsabban újra üzembe helyezhessék őket. A miniszterelnök arra is kitért, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint a hét második felében érkező csapadék javíthat a helyzeten. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos még múlt hét csütörtökön rendelt el hőségriasztást, amely eredetileg kedd éjfélig lett volna érvényben, a tartós kánikula miatt azonban péntek éjfélig meghosszabbították. A szakemberek továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak sok folyadékot, a legmelegebb órákban pedig lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, és fokozottan figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett a hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért a szabadban mindenki legyen különösen óvatos.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a perzselő hőség 38 fokos meleggel és tűző napsütéssel. A forróság csütörtökön éri el a csúcspontját, de pénteken egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel, szombatra pedig 8-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hall. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron az energiatakarékosság jegyében. Szita Károly polgármester szerint az okos közvilágítási rendszernek köszönhetően a lámpák fényereje utcánként szabályozható, így a város egyetlen éjszaka alatt mintegy 1400 kWh áramot takaríthat meg. Ez körülbelül 30%-os energiamegtakarítást jelent. A forgalmas csomópontokban és a gyalogátkelőknél ugyanakkor nem csökkentik a világítás erősségét, így a közlekedés biztonsága továbbra is biztosított. Szerdán egész nap szünetel majd a melegvízszolgáltatás Kaposváron. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT közlése szerint a Kanizsai utcai fűtőműben tervezett karbantartást fognak végezni, és emiatt szerda reggel 8 és este 6 óra között a teljes távhőszolgáltatási területen nem lesz meleg víz. A közleményben hozzátették, hogy a szolgáltatás a munkálatok befejezése után fokozatosan helyreáll. Két komolyabb tűzesethez is riasztották a somogyi tűzoltókat hétfőn és kedden. Hétfő este szabáson egy 150 négyzetméteres pajta gyulladt ki, amelynek a tető szerkezete teljesen leégett, a bentárolt szalmabálák nagy része pedig megsemmisült. Rénya Kovácsiban pedig kedden 8 szalmabála kapott lángra egy traktor pótkocsiján, a tűz pedig a környező aljnövényzetre is átterjedt. Mindkét esetben több tűzoltóegység dolgozott a lángok megfékezésén. Magyarország volt hétfőn Európa egyik legmelegebb országa. A Hungaromet szerint a csúcsfőmérséklet hazánk nagy részén 36 és 40 fok között alakult. A rendkívüli hőség miatt 2. augusztus 3-ára vonatkozó rekord is megdőlt. Budapesten lágymányoson 26,8 fokkal új napi hajnali minimum rekord született, míg Újpesten 39,6 fokot mértek, ami új fővárosi napi meleg rekordnak számít. Vokserpenyőt hívott vissza a Teddy. A fogyasztóvédelem szerint a Kínában gyártott serpenyő tapadásgátló bevonata használat közben leválhat, így apró részecskék kerülhetnek az ételbe. A hatóság azt kéri, hogy aki ilyen terméket vásárolt, ne használja tovább. A serpenyőt bármelyik Teddy üzletbe vissza lehet vinni, ahol visszaadják az árát, vagy ugyanakkor a tételben más termékre cserélhető. A spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz igazolt Gulácsi Péter. Az 58-szoros magyar válogatott focikapus 11 év után távozott a német RB Leipzigtől, és 2 évre írt alá új klubjához, amely a következő idényben a Bajnokok Ligájában is szerepel. A 36 éves hálóőr több mint 360 mérkőzésen védte a Lipcse kapuját, amellyel német kupát és szuperkupát is nyert.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a perzselő hőség 38 fokos meleggel és tűző napsütéssel. A forróság csütörtökön éri el a csúcspontját, de pénteken egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel, szombatra pedig 8-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
2: Szép jó reggelt kívánok, sziasztok! 2026. augusztus 5-én kezd Hely Tibor a mikrofonnál. Hosszabb idő után tértem vissza, és bevallom férfiasan. Nehéz volt visszarázódni, illetve nehéz lesz, hiszen éppen csak most kezdem. Lady Gagával és Neo újdonságával indítunk, aki pedig rálát a horizontra nézze, hiszen nagyon szép bíbor, fényű hajnalunk, napfelkelténk van.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2.
1: Jó reggelt! 6:45 előtt érződnek augusztus hatásai akárhogy is. Lehet, hogy ma megint hőségrekordot döntünk. 41 Celsius fok is lehet, mutatja az előrejelzés. Ugyanakkor az az olló igencsak nyílik, amely ilyenkor augusztusban szokott, vagyis a hajnali minimum hőmérséklet és a nappali maximum, mert bármint mondom, 41 fok lehet. Most 17-et mértem mindössze, mikor beértem a városba ide Kaposvárra. Hát azért az elég nagy különbség, nem? A minimum és a napi maximum között. Na, de nézzük, hogy még milyen napra kell számítani ezen a mai napon, azaz augusztus 5-én. Az ötös szám dinamikus szabadságvágyat és változást hoz, energiát hordoz, amit az oroszlán hava tüzes önbizalommal teli hatása tovább erősít, úgyhogy a mai nap kiválóan alkalmas a bátor döntésekre, a váratlan lehetőségek megragadására és a kreatív önkifejezésre, miközben érdemes figyelni a túlzott impulzivitás elkerülésére is. Sikerüljön a lehető legjobban, vagy csak úgy simán, szimplán, élvezzük ezt a mai napot. Könnyű úgy, amikor a Weekend Playboy Kart és Madonna közös zenéje érkezik a Popular. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Jó reggelt! Rádió Most! Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Könnyű reggelt és könnyű napot kívánok egyben, 10 perccel fél hét előtt járva most per pillanat. Mindjárt Éva Max a folytatásban névnapi köszöntő gyanánt, amellyel a Krisztinákat szeretném köszönteni, illetve hát rajtuk kívül erre a mai napra került Ábel, Abélia, Abelina, Áfra, Afrodita, Afrodité, Árven, Emőt, Hargita, Havaska, Hófehérke, Kriszta, Kriszta, Bella, Krisztiána és Krisztin is. De van még Lamine, Lucius, Manon, Mária, Nóna, Oswald, Oswalda, Ozsvát, Özike, Paris, Peregrina, Salvator, Tinka, Viátor, aztán Zebadiás és Zebulon is mind a mai napon ünnepelnek. A Krisztina talán a leggyakoribb, úgyhogy köszöntöm őket azzal, hogy a 16.-17. század egyik leggyakoribb keresztnevét viselik a nevükben, sőt 1970 volt a csúcsév, amikor a legtöbbet választott női név volt. Az egyik leghíresebb Krisztinánk pedig a magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb Krisztinája egyben. Igen, az ötszörös olimpiai bajnok úszónőre gondolt a megerszegi Krisztinára, aki mindössze 14 évesen robbant be a világ elitbe a szöuli olimpián. Pályafutása kezdetén élete legelső versenyén még 33 méter után egyszerűen megállt és kikapaszkodott a kötélre, mert addig csak 33 méteres medencében edzett, így nem szokta meg az 50 méteres versenypályát. Mit jelent ez? Minden kezdet nehéz, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne. Az ember egy sikertelen kezdet után elképesztően hatékony és sikeres. A kedves Krisztinák, én ilyen életet kívánok nektek. Sok boldogságot!
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmik Krisztiántól hallják. Újra pedagógus képzéseknek is otthont ad a Matek Kaposvári Kampuszának belvárosi épülete a Bajcsy-Zsilinszky utcában, vagyis a régi tanítóképző. A 2026-2027-es tanévtől a művészeti szakok mellett ismét egyes pedagógus képzések oktatása is visszaköltözik az épületbe. A változást az idei rekord létszámú felvételi tette lehetővé. A pedagógus képzésekre több mint 640 hallgató nyert felvételt. 20 000 forintos helyszíni bírságot kapnak azok, akik a tiltás ellenére elektromos rollerrel hajtanak át a sétáló utcán vagy a gyalogos övezetekben. Kaposváron május 1-én vezették be, hogy nem lehet elektromos rollerrel közlekedni a belvárosban azokon a szakaszokon, ahol térkő borítja az utat. Így többek közt a főutcán, az Ady Endre utcában, az Európa Parkban vagy a Noszlopi utcában. A türelmi időszak hétfőn járt le, és a közterületfelügyelet munkatársai, illetve a rendőrök közös ellenőrzést tartottak, többen pedig helyszíni bírságot kaptak. Az Egerrel és az ELTE Beacccal került egy csoportban Kaposvári Vízilabda Klub a férfi magyar kupa selejtezőjében. A három csapatos tornát augusztus utolsó hétvégén rendezik meg, és csak a csoportgyőztes juthat tovább a legjobb 8 közé. A magyar kupa 4-es döntőjét szeptember közepén tartják. Határozatlan időre leállította az OMV valamennyi saját autómosóját az energiatakarékosság jegyében. Az intézkedés országszerte 1300 autómosót érint, a vállalat pedig szerződéses partnereit is arra kérte, hogy lehetőség szerint csatlakozzanak a vízi és energiafelhasználás csökkentő kezdeményezéshez. Közben más nagyvállalatok is takarékossági intézkedéseket vezettek be. A Tesco csökkenti áruházi világítását, leállítja az italhűtő automatákat, és lezárja az elektromos autótöltőket, míg több nagy ipari cég, köztük a MOL, az Audi és a Samsung önkéntes áramfogyasztás csökkentéssel segíti az ország energiaellátásának stabilitását.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a perzselő hőség 38 fokos meleggel és tűző napsütéssel. A forróság csütörtökön éri el a csúcspontját, de pénteken egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel, szombatra pedig 8-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Jó reggelt, jó ráhangolódást kívánok erre a mai napra, vagy már jó munkát azoknak, akik jókorán kezdtek, és időben. Augusztus 5-e van, ami az esztendő 217. napja. Bízom benne, hogy nagyon hangulatos lesz, legalább annyira, mint a most következő Kygo, Khalid és Griffin 3-as által előadott zene. Nem sokára születésnapi köszöntővel, majd egy gyors lapszemlével folytatjuk itt a Rádió Mostban. 7 órától pedig jön a reggeli zenés információs műsorunk is, azaz a napra kész.

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ahó, sziasztok! 7 perc múlva lesz 3/4 hét. Itt a születésnapi köszöntő, ha már nyitva a naptár az augusztus 5-énél. Már is köszöntöm azokat az oroszlánokat, akik a mai napon láttak napvilágot. Ezek az emberek kiemelkedően karizmatikusak, természetes vezetői kisugárzásuk van, valamint melegszívűek és igazán nagylelkű természet jellemzi őket. Erős önbizalmuk és kreatív energiáik révén ösztönösen vonzák a figyelmet, miközben szenvedélyesen és hűségesen állnak a céljaikhoz, valamint a szeretteikhez. Na, kedves szülinaposok, tényleg így érzitek ti is, hogy ezt most én így eltaláltam? Tehát nem is én, hanem nyilván a leírások, a tapasztalatok mutatják ezt. Illetve nézzünk néhány hírességet, aki esetleg ebben a sorban van. Hát mai napon született mindenféleképpen, hogy esetleg ilyen volt-e a jelleme, azt már kevésbé tudjuk megmondani, bár a leírások azért tartalmazhatják például Maupassantról, a francia író, drámaíróról, aki 1850-en napján született. Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon, szintén e nap szülötte 1930-ból. A nemzet sportolója Faragó Tamás olimpiai bajnok, vízilabdázónk, mesteredzőnk is e nap szülötte, valamint Nacsa Olivér, humorista, előadóművész, producer, Majka, a rapper, a műsorvezető, Dukai Regina, a modell, énekesnő, Fluor Tomi, énekes rapperünk, vagy éppenséggel Valkusz Milán, énekes rapper, ugye a Valmarból. Boldog születésnapot kívánok ünneplő hallgatóinknak!
0: Ez volt a kalendárium.

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: 7 perc múlva 7. Jó reggelt. Mielőtt a YouTube klasszikusával folytatnánk, egy villámgyors lapszemle következik. Elsőként a www.kaposvármos.hu-ról. A hírek rovatban írtunk az ellenőrzésről itt Somogyban, Siófok térségében volt. 250 sofőrt ellenőriztek, és 42 esetben kellett ebből intézkedni. Ahogy híreinkben is beszámoltunk róla, de bővebben olvashattok is arról, hogy hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Fontos, hogy ma egész nap szünetelni fog a melegvíz szolgáltatás. 8 órától 18 óráig, de semmi baj, ez egy tervezett karbantartás. Magazin rovatunkban olvasottak a hosszabbodó éjszakákról és a különleges augusztusi égi jelenségekről. A sportrovatban pedig arról, hogy a hőség miatt elhalasztották a Rákóczi idegenbeli mérkőzését. A programajánlónkban fellelhető az eheti kultkikötős kínálat és a napokon belül kezdődő Kaposfest programja is. Belföldi lapokban így a Népszavában olvasni lehet az orosz hacker támadásról, amely a magyar államkincstárt érte, a 24.hu-n a külügyminiszter nyilatkozatát arról, hogy pragmatikus kapcsolatra törekszünk Moszkvával, nemzetközi lapokban pedig többek között a Rajna vízszintjének csökkenéséről, ami 150 éves mélyponton van, hát nem csak a Duna nyilván, a Duna már emelkedik, megjegyzem. Az Axios cikke után most nézzük a Geopolekters újságot, amelyben arról számolnak be, hogy Kína szeptember 15-től megszigorítja a kés belépési szabályokat annak érdekében. Oly módon, hogy a turistákat, illetve nem is a turistákat, hanem az országokat különböző kockázati besorolásba osztotta be. A Eurasian Times magazin a japán nehézségekről számol be. A New York Times pedig arról, hogy az iráni háború már nem az amerikai feltételek szerint zajlik.
0: Ez volt a Lapszemle. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhamik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron az energiatakarékosság jegyében. Szita Károly polgármester szerint az okos közvilágítási rendszernek köszönhetően a lámpák fényereje utcánként szabályozható, így a város egyetlen éjszaka alatt mintegy 1400 kWh áramot takaríthat meg. Ez körülbelül 30%-os energiamegtakarítást jelent. A forgalmas csomópontokban és a gyalogátkelőknél ugyanakkor nem csökkentik a világítás erősségét, így a közlekedés biztonsága továbbra is biztosított. Szerdán egész nap szünetel majd a melegvízszolgáltatás Kaposváron. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT közlése szerint a Kanizsai utcai fűtőműben tervezett karbantartást fognak végezni, és emiatt szerda reggel 8 és este 6 óra között a teljes távhőszolgáltatási területen nem lesz melegvíz. A közleményben hozzátették, hogy a szolgáltatás a munkálatok befejezése után fokozatosan helyreáll. Komoly kihívás elé állítja a horgászokat a rendkívüli hőség Somogyban. A felmelegedett vízben csökken az oxigén mennyisége, ezért több helyen levegőztető berendezésekkel próbálják megóvni a halállományt. A Desedán egyelőre nincs probléma, mert a tó nagy vízfelülete és mélysége kedvezőbb körülményeket biztosít. A Ropói tónál viszont az elmúlt napokban szinte teljesen eltűnt a víz, ezért a szakemberek megkezdték a halak mentését és a gyertyánosítóba telepítették át az állományt. Stabil az ország energiaellátása és továbbra is működik a paksi atomerőmű utolsó turbinája, erről számolt be kedden délután Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a nukleáris biztonság nincs veszélyben, a szakemberek pedig azon dolgoznak, hogy az utolsó turbina hibamentesen üzemeljen. Közölte azt is, hogy a leállított blokkokat indításra kész állapotban tartják, hogy a Duna vízszintjének emelkedése után minél gyorsabban újra üzembe helyezhessék őket. A miniszterelnök arra is kitért, hogy a jelenlegi előrejelzések szerint a hét második felében érkező csapadék javíthat a helyzeten. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Az országos tisztifőorvos még múlt hét csütörtökön rendelt el hőségriasztást, amely eredetileg kedd éjfélig lett volna érvényben, a tartós kánikula miatt azonban péntek éjfélig meghosszabbították. A szakemberek továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak sok folyadékot, a legmelegebb órákban pedig lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon, és fokozottan figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre. Emellett a hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek veszélye, ezért a szabadban mindenki legyen különösen óvatos.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a perzselő hőség 38 fokos meleggel és tűző napsütéssel. A forróság csütörtökön éri el a csúcspontját, de pénteken egy hideg front érkezik záporokkal és erős széllel, szombatra pedig 8-9 fokkal csökkenhet a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Indul a mai zenés információs műsorunk a Naprakész. Benne a szokásos szerdai információk. Körülnézünk a városban, természetesen útinform. Körülnézünk az égen és a környezetünkben. Meddig várható még ez a nagy forróság, tehát időjárás előrejelzés. És számos jó kis program ajánló vár barátok.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, szép napot, 5 perc múlva lesz 7:45. Ma simán megdőlhet a meleg rekord hazánkban, hiszen Orosházán volt a legmelegebb, kereken 40 Celsius fok még 1905-ben, vagyis több mint egy 100 éves rekordról van szó. A mai napon ide a mi térségünkre is 38-41-et ígértek, tehát még az is benne van a pakliban, hogy Kaposváron is megdől, aztán meg még majd ki tudja, hogy hol lesz a legmelegebb az országban. A Meteoprog adatai szerint egyébként nálunk a legmelegebb mért legmagasabb hőmérséket ezen a napon 39,4 Celsius fok volt, méghozzá tavaly. A leghidegebb 83-ban 10,8 fok, 2005-ben majdnem 34 milli csapadék hullott ezen a mai napon, 67-ben pedig jó nagy szél volt. Hát a mai napra ilyeneket nem tudok ígérni. Eső érkeztére esély nulla kb. Szél jó, ha lesz majd egyébként, hogy a forróságot segítsen elviselni, és hát jellemzően ugye a nagy meleg lesz az, ami igazándiból majd, amiről szólni fog ez a mai nap. Ráadásul, hogy meddig tart, ha megkérdezitek, ez a forróság, hát még marad. Az előrejelzések azt mutatják, hogy csütörtökön tetőzik. Holnap után már csak, idézőjelbe teszem a csakot, 34 fok lesz. Aztán visszatér a forróság a jövő hét elején, 37-38 fokokat mutat az előrejelzés. És az a helyzet, hogy majd csak augusztus 21 péntekre mutatja, hogy 30 fok alá csökken a hőmérséklet, de utána pár nappal később megint visszamegy oda. Ezt mutatja az egy hónapos előrejelzés.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: 10 perc múlva 7:30, sziasztok, szép napot kívánok. Lesz egy kis döccenés majd ezen a mai napon, és most időbe szólok, ha valaki neten elsikkadt volna emellett az infó mellett, hogy ma egész nap szünetelni fog a melegvíz szolgáltatása. Ez egy tervezett karbantartási munkálat, amely 8 órától 18 óráig tart majd itt a teljes szolgáltatási területen, tájékoztatott a kaposvári vagyonkezelő. Mint mondtam, ezek előre betervezett, és ezért is szóltak előre, hogy karbantartási munkálatok lesznek. Ez minden nyáron van, ez nem meglepő a Kanizsai utcai fűtőműnél, úgyhogy ez idő alatt, ettől a 8-18 óráig nem lesz majd meleg víz. De bárkinek bármilyen infóra van még szüksége, érdemes a vagyonkezelőt hívni, a 82-es körzet 310-000-as telefonszámon adnak tájékoztatót. Hideg víz lesz, tehát ha valakinek melegre van szüksége, akár mosogatáshoz, bármihez, az külön kell arról gondoskodni, hogy forralóval bármilyen más módon meg legyen melegítve. Természetesen lesz majd olyan, hogy valaki beáll a zuhany alá, megengedi a melegcsapot, aztán majd szentségelni fog, ráfogja majd a Duna vízszintjére, a mit tudom én, kormányra, bármire, ezt a tragikus helyzetet. Hát ezért kell Kaposvár rádióját, a Rádió Mostot hallgatni, és a mi hírportálunkat, a kaposvármost.hu-t olvasni, hiszen a helyi hírekről csak itt helyben lehet tájékozódni, ugyebár.

0: Ez itt a Naprakész. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Hírek most!
2: Nem lesz meleg víz ma Kaposváron. Ellenőrzést tartottak a rendőrök Siófokon. Jó reggelt kívánok! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most rövid hírei 7:30. Egész nap szünetel a használati melegvíz szolgáltatás Kaposváron ma, augusztus 5-én. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint a Kanizsai utcai fűtőműnél végzett tervezett karbantartási munkák miatt reggel 8 és este 6 óra között a társaság teljes szolgáltatási területén nem lesz meleg víz. A szolgáltatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Kaposvári Vagyonkezelő ZRT ügyfélszolgálatán kérhető. Összehangolt közlekedési ellenőrzést tartottak Siófokon és környékén a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A rendőrök drónokkal, civil autókkal és szondáztatással ellenőrizték a forgalmat. Az akció során 250 járművezetőt vizsgáltak, két sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja, emellett gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása és egyéb szabályszegések miatt összesen 42 esetben intézkedtek. Újabb meleg rekordok dőltek meg kedden. A Hungaromet tájékoztatása szerint Újpesten 40,3 Celsius fokot mértek, ami új fővárosi napi meleg rekord. A hajnali minimum hőmérséklet országos rekordja is megdőlt. A Baranya vármegyei Bodán 26,8 fokig hűlt csak le a levegő, míg Budapesten a Jánoshegyen 26,1 fokot mértek. Ezzel mindkét helyen megdőlt a korábbi rekord. A sáskák elleni védekezés érdekében szükséghelyzeti engedélyt adott ki több növényvédőszerre a NÉBIH. A hatóság szerint a tartós hőség és aszály miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek a marokkói, az olasz és a vándorsáskák, amelyek főként az alföldi mezőgazdasági területeken okozhatnak jelentős károkat. Az engedélyek november 23-áig érvényesek, a hatóságok pedig továbbra is figyelemmel kísérik a sáskák terjedését.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is folytatódik a rendkívüli hőség, a napos időt csak kevés felhő zavarhatja, csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 37 és 41 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Közeleg a Nemzetközi Macskanap, ez augusztus 8-án lesz, úgyhogy ki is térünk a cicusokra. Konkrétan hozok 6 gyakori macska mítoszt, amit ideje elfelejteni, vagy legalábbis újra gondolni. Azt hiszük, hogy pedig aztán nem is úgy van. Lesznek közlekedési infók is, és sok jó zenem. Kezdjük is a sort Alex Warren és Ella Henderson közösével.
4: Well, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55.

0: jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Euro 6x6 taxi, közlekedési hírek, éppen az iméntiekbe tettem le a telefont, és mint megtudtuk, már most gatyarohasztó meleg van. 28 Celsius fok a kórháznál mértéken nyitott a taxiban, tehát kint. Ez azért is érdekes, mert alig másfél óra alatt 10 Celsius fokot ment fel a hőmérséklet. Tehát így lehetséges, hogy a hajnali 17-18-ból aztán lehet, hogy simán 40 lesz majd napközben. Nagy meleg lesz. Aki autóban ül, erre számítson, víz legyen nála. Ha nincs légkondi klíma, akkor a lehúzott ablak nagyon is javasolt, hogyha valaki húzat érzékeny, akkor a jobb belsőt és a bal hátsót húzza le, hogy legyen kereszthúzat, ami azért nem éri majd a sofőrt, stb. Vannak azért ilyen autós praktikák és tippek. Amit tudunk még a taxitól, hogy legyalulták teljesen a Vajcsilinszki utcát, az Árdától a Csokonai közig, vagyis aszfaltozni fognak, amíg ez zajlik, vélhetőleg szakaszosan fogják majd lezárni az utcakat, bár én teljes egészében elkerülném. Már csak azért is, mert hogyha ebben a forróságban még forróbb aszfaltot fognak teríteni, ott utána még akár a gumi is megolvadhat, hogyha valaki ráhajt. És egyben együttérzek és kitartást kívánok azoknak a munkásoknak, akik ezt a munkát végzik. Hát ha valaki nagyon nagy melegben dolgozik, akkor ez pont az a szituáció. Látogatott a piac és a környéke, nehéz parkolót találni, illetve sűrű a bejövő forgalom ezúttal a Újlakfelől és Toponár felől, valami

0: A felüljárókon, és persze a kórház környékén. A lámpák, mármint a jelzőlámpák pedig jelen pillanatban mindenhol működnek, ők most jól bírják a meleget. Köszönjük szépen az Euroacura taxinak, minden kedves autósnak, motorosnak, tömegközlekedőnek is, aki részt vesz a közlekedésbe. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk!
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó!

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Közeledik augusztus 8-a, már csak 3 nap van addig. És azon a napon lesz a Nemzetközi Macska Nap, más néven a Macskák Világnapja. Ez a legismertebb globális ünnep, amelyet életre hívtak ezügyben még 2002-ben. Ennek kapcsán pedig fókuszáljunk a cicusokra. Ugyanis a macskákat évszázadok óta számos legenda és tévhit is övezi, és bár sok gazdi ma már sokkal többet tud kedvence viselkedéséről, azért még mindig vannak olyan hiedelmek, amelyek félrevezetik az állattartókat. Hát a szakértők most összegyűjtötték a 6 leggyakoribb macska mítoszt. Az egyik ilyen elterjedt tévhit, hogy a macskáknak tejre van szükségük. Valójában a legtöbb cica laktózérzékeny, ezért a tehéntej emésztési problémákat okoz. Persze, hogy megissza, mert szomjas, ha nem kap vizet, kénytelen meginni. Aztán sokan gondolják azt is, hogy a dorombolás mindig a boldogság jele, nem. Valójában dorombolnak, amikor elégedettek, ha fáj valamiük, ha félnek, vagy ha stressz éri őket, csak egy kicsikét más a tónusa. Gyakori hiedelem az is, hogy a macskák utálják a vizet, és ez sem teljesen igaz, bár sok cica kerüli a fürdést, azért vannak bizonyos fajták, akik kifejezetten kedvelik a vizet, sőt, nem csak hogy fajták, hanem egyedek is kedvelhetik. Aztán tévhit szintén, hogy a macskák magányos állatok, és nincsen szükségük társaságra, ugyan, dehogy. Nálunk például, és a saját esetet mondok, a kutyusokkal együtt vannak, köszi szépen, tök jól megvannak egy falkába. Tévhit az is, hogy a macska mindig a talpára esik. Van valóság alapja, de azért nem jelent sérthetetlenséget. Macskák különleges helyezkedési reflexük segítségével sokszor valóban képesek talpukra érkezni, mondjuk úgy 100-ból 95-ször. Végül pedig sokan úgy vélik, hogy a macskák nem taníthatók, na ne, hát dehogy nem. A megfelelő jutalmazással és türelemmel bizony számos cica megtanul egyszerű trükköket, sőt akár pórázon sétálni, és bár azért nyilván a tanulási stílusuk eltér a kutyuséktól, az intelligenciájuk lehetővé teszi az új feladatok elsajátítását. Csak próbálkozni kell. Sokszor.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Forjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: Cherry Tiggo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
7: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Biztosított Kaposvár vízellátása ebben a kritikus időszakban is. A somogyi erdőket is megterheli az aszály és a hőség. Jó napot kívánok, 8 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Két új ivóvízkút készül Kaposváron, amelyek várhatóan az év végére állhatnak üzembe, és mintegy 1000-1300 köbméterrel növelhetik a város napi víztermelő kapacitását. A fejlesztés a biztonságos vízellátás szolgálja, különösen a mostanihoz hasonló rendkívüli meleg időszakokban, amikor a fogyasztás a megszokott napi 11.000-ről 13.000 köbméter környékére emelkedik. A város jelenlegi víztermelő kapacitása elegendő, emellett 5 meglévő kutat is felújítanak, valamint a hálózati vízveszteség csökkentésén is dolgoznak. A tartós aszály és a rendkívüli hőség a somogyi erdők vadállományát is megviseli, ezért a Sefag ZRT folyamatosan biztosítja az állatok vízellátását. Mint írták, lajtos kocsikkal töltik fel az itatókat, kutakat újítanak fel és vízvisszatartó megoldásokat alkalmaznak, miközben a vadászok dinnyét is kihelyeznek a vaddisznóknak és a szarvasoknak, hogy pótolják a folyadékot. A szakemberek szerint ezek az intézkedések létfontosságúak a kánikulában a vadállomány túlélése érdekében. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarország egész területére. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak több folyadékot, kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és ne hagyjanak senkit, gyermeket, időst vagy házi állatot parkolóautóban. A hőségriadó kezdete óta csak nem 400 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint csak hétfőn 96 alkalommal kellett beavatkozni kigyulladt tarlók, bozótosok és erdők miatt. A hőségben keletkezett tüzeknek már halálos áldozata is van. A Vas vármegyei Zsennyén egy férfi oltás közben szenvedett halálos sérüléseket. A hatóságok a fokozott tűzveszély miatt továbbra is óvatosságra kérik a lakosságot, és felhívják a figyelmet, hogy még mindig országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ismét eredményesen dolgozott Totó, a NAV szolgálati kutyája. több mint 6000 doboz illegális cigarettát talált egy kamionban az M1-es autópályán. A pénzügyőrök egy Romániából Franciaországba tartó teherautót ellenőriztek, amikor a kutya egy ponyvázott raktérnél jelzett. Az ellenőrzés során több mint 6000 doboz, 17 millió forint értékű román zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékeket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma is derült, napos, csapadékmentes idő várható, legfeljebb néhol jelenhetnek meg felhők. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, így a hőség egész nap kitart. A legmelegebb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
4: Hugh Jell és a Temptation-nal eljátszóba majd a Starship legendás zenéje. Ezekkel folytatjuk itt a ma reggeli naprakészben, és további friss, ropogós, gyors infókkal. Temptation.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész.
1: Abszolút berobbant a nyár, még annak ellenére is, hogy a hajnalok már most gyakran 20 Celsius fok alatti hőmérséklettel bírnak, ami egyébként egyáltalán nem baj, mert ott, ahol nincs klíma, ott ez az egyedüli menekülési út egy jó alapos szellőztetés hajnalban, reggel vagy akár egész éjjel. Viszont marad is egyelőre ez a nagy meleg. A korábbiakban már néztük azt, hogy a 40 Celsius fok körüli hőmérséklet még a mai napra és a holnapi napra lesz jellemző, aztán utána alább száll 34-33 fokig, jövő hétfőn erősít ismételten, akkor lesz megint ilyen 37-38, és igazán hosszú távon nézve az előrejelzéseket, csapadékról inkább ne is beszéljünk, mert az nyilván nagyon rapszódikus, azt nem lehet megmondani pontosan, de a meleget igen, képzeljétek, október második felére megy majd csak 20 Celsius fok alá a napi csúcs, a leghosszabb előrejelzések ezt mutatják jelen pillanatban, még a napi minimum nagyjából október második felében csökken majd csak 10 fok alá. Hosszú indián nyár vár tehát ránk a mostani adatok alapján.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Krimi rajongók, figyelem! 10 perc múlva 8:30, és hoztam egy nagyon-nagyon különleges hírt az angol szász bűnügyi irodalom piacáról, ahol bizony hatalmas várakozás előzte meg Jerry Falade új regényét, ez a Call Me, I Will Hide the Body. És ez egy krimi. A könyvkiadó Minotaur Books, ami egyébként egy nagy amerikai cég leányvállalata, legalább 2 millió dolláros ajánlatot tett a kéziratra, amelyet mondanom sem kell, mindenki izgalmasnak és kiemelkedőnek tartott. Magának a szerzőnek az ügynöke azonban váratlanul visszavonta a művet, és ezzel véget is vetett a könyv körüli szenzációnak. A kiadóhoz írt egy levelet, amelyben azt írta: hihetetlenül izgalmas a kézirat, mindenki beleszeretett, aki olvasta, de nem tudjuk megállapítani, hogy milyen szerepet játszott benne a mesterséges intelligencia. És bár a szerző esküdözött, hogy ő nem használt AI-t, a vizsgálat ezt nem tudta egyértelműen kizárni. Az ügynök azt is elmondta, hogy júniusban olvasta a könyvet, és kivételesen jónak találta. A kiadói körökben pedig mindenki lelkesedett érte, ám egy július 29-i megbeszélésen merült fel, hogy nem lehetnek 100%-ig biztosak abban, hogy a szerző valóban nem alkalmazott mesterséges intelligenciát. Úgyhogy a kiadó ezért, biztos a Mizier alapon, megszakította a kapcsolatot Faladéval, bár továbbra is úgy vélik, hogy a könyv remek. Hát mondanom sem kell, hogy teljesen pipa a szerző, aki tagadja, hogy használta volna mesterséges intelligenciát, és a döntést faji előítélettel magyarázza. Mert szerinte az sem véletlen, hogy idén eddig 3 fekete szerzőkönyvét is visszadobták az Egyesült Államokban, pontosan ugyanilyen AI gyanú miatt. Na, gondoljunk bele, mi van, hogyha igaza van? Azért az elég durva megvádolni valakit ezzel, plusz a faji előítéletek, de mi van akkor, hogyha a kiadónak van igaza? Miért fizetének valakinek 2 millát csak azért, mert ügyesen megíratta a regényt? Hát igen, nehéz a

0: Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
2: Ja, megeszlek.
1: Jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyara,
2: általában vagyok macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
1: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
2: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
1: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
2: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
1: Hogy szorongasson,
2: szorongasson meg téged, aztán többet te nem szorongat senkit.
1: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
2: Ingyen, nem kerül semmibe.
1: Köszönöm, Vili.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: A közvilágítás fényerejének csökkentésével spórol energiát a város. Megviseli a somogyi erdők lakóit is a hőség. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most rövid híreit hallják 8:30-kor. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron, hogy energiát takarítsanak meg. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint az intézkedéssel mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyaszt a város közvilágítása, ami körülbelül 1400 kWh megtakarítást jelent. A több mint 10 000 korszerű, okos lámpatestnek köszönhetően a fényerő központilag szabályozható, miközben a forgalmas csomópontoknál és a gyalogátkelő helyeken továbbra is változatlan marad a megvilágítás. A tartós asszály és a rendkívüli hőség a somogyi erdők vadállományát is megviseli, ezért a Sefag ZRT folyamatosan biztosítja az állatok vízellátását. Mint írták, lajtos kocsikkal töltik fel az itatókat, kutakat újítanak fel és vízvisszatartó megoldásokat alkalmaznak, miközben a vadászok dinnyét is kihelyeznek a vaddisznóknak és a szarvasoknak, hogy pótolják a folyadékot. A szakemberek szerint ezek az intézkedések létfontosságúak a kánikulában a vadállomány túlélése érdekében. A sáskák elleni védekezés érdekében szükséghelyzeti engedélyt adott ki több növényvédőszerre a NÉBIH. A hatóság szerint a tartós hőség és asszály miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek a marokkói, az olasz és a vándorsáskák, amelyek főként az alföldi mezőgazdasági területeken okozhatnak jelentős károkat. Az engedélyek november 23-áig érvényesek, a hatóságok pedig továbbra is figyelemmel kísérik a sáskák terjedését. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarország egész területére. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak több folyadékot, kerüljék a tűző napot a déli órákban, és ne hagyjanak senkit, gyermeket, időst vagy házi állatot parkolóautóban.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is folytatódik a rendkívüli hőség, a napos időt csak kevés felhő zavarhatja, csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 37 és 41 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Sziasztok, szép napot kívánok! Hamarosan vége a napra késznek. Az utolsó fél órának álltunk neki, amelyben, hát van egy érdekes hírem, perceken belül becsapódik egy Falcon 9-es rakéta a Holdba. Nyilván a Földről nem lesz látható, de azért elmondom a körülményeket. Tartsatok velük!

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: A Naprakész nagyon is naprakész, olyannyira, hogy 6 perccel ezelőtti történetet mesélek nektek. Egy 2025. január indításkor használt Falcon 9-es rakéta második fokozata

6 perccel ezelőtt csapodott a hold felszínébe. Bill Gray csillagász úgy számolta, hogy az Einstein kráter közelében történt mindez, a hold nyugati peremén, a becsapódás energiája nagyjából 2-3 tonna TNT-nek felel meg. Maga az esemény viszont nagy valószínűséggel nem is volt látható a Földről, de azért keletkezhetett olyan porfelhő, amelyet távcsövekkel megfigyeltek. Egyébként ez nagyon gyorsan ki fog derülni, szerintem estére már tele lesz vele a közösségi média. Az ütközésről azt érdemes tudni, hogy semmiféle szándékosság nem áll mögötte. Julianna Scheinman, a SpaceX NASA küldetésekért felelős igazgatója szerint, ami történt, az lényegében a naptevékenység és a gravitációs erők együttes hatásának eredménye, amely a hold felé irányította a fokozatot. Nem első alkalom volt már korábban is ilyesmire példa. Egyébként pedig a láthatóságra visszatérve, hogy benne van a pakliban, hogy a dél-koreai Danuri holdi keringő egység meg tudta figyelni és rögzíteni az eseményt. Legutóbb ilyen holdba csapódás a kínai Chang'e 5T1 küldetés rakétájának első fokozata volt, az is a holdba csapódott. Ez 4 éve volt, 2009-ben pedig egy Atlas 5 fokozatot irányítottak, na a szándékosan a déli sarki Cabeus kráterbe. Még régebben az Apollo program során a Saturn 5 harmadik fokozatát is a hold felszínébe vezették. Pont azért, hogy a felszínen elhelyezett szeizmométerek segítségével tanulmányozzák annak a belsejét. Na hát akkor várjuk az esetleg erről készült videót, képeket, további infokat, lehet, hogy holnap reggel a holnap reggeli napra kézbe már bővebb infokkal is szolgálhatok. Most vissza a zenék. Ez új fent, a Purple Disco Machine érkezik, majd egy toplista annak kapcsán, hogy mely hazai állat miképpen tolerálja a nagy hőséget.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Reggel igazándiból egyre távolodik, sőt, hát olvad, szó szerint egyre melegebb van. Szerintem már egy nagyjából 30 Celsius fokon, de már is egy kattintás is mondom. Igen, a kaposvári időjárás automata mérőműszere szerint 29,4 Celsius fok van jelen pillanatban. Vannak, örül ennek a nagy melegnek, de szerintem az emberek zöme kevésbé, mert hogy nagyon nehezen lehet ilyenkor a hőháztartást tényleg szinten tartani. Veri a víz az embert, ha az autóba egy párnán ül, vagy akár maga a háttámlal is, vagy egy törölközés csuromvíz lesz, de ez előfordulhat a munkahelyen is. Na de, mi van, hogyha az állatvilágból veszünk példát a saját hűtésünkre, illetve megoldásokat a nagy hőségre? Mondom már is, hogy hazánkban melyik az a 10 legérdekesebb állat, akik igazi hőségriadó túlélők. Az első helyen az űrge áll, ő az esztiváció nagy bajnoka, hogyha a hőség miatt kiszárad a puszta és elfogy a táplálék, akkor visszahúzódik a föld alatti járatba, lelassítja az anyagcseréjét, és nyári álmot alszik a hűvösben. Nagy bajnok a vörös róka is, aki nem tud izzadni, csak úgy, mint a kutyák vagy a kutyafélék, ezért szapor a lihegéssel a nyelvén és a légútjain keresztül párologtatva hűtik magukat, miközben a leárnyékolt kotorékban pihen a déli órákban. A gimszarvasok és az őzek az éjszakai életmód és a dagonyázás hívei, a déli meleget a sűrű erdő hűvösében vészelik át és sárfürdővel hűtik a bőrüket, ami egyben a rovarok ellen is véd. Aztán ott vannak a gyíkok még, mint a hüllők, ugye az ő testhőmérsékletüket a környezet szabályozza, éppen ezért kora reggel a napon felmelegednek, viszont a déli csúcshőségben azonnal árnyékos sziklahasadékba húzódnak, hát vagy éppenséggel a fal, vagy bármilyen kerti repedésbe. A mocsári teknősök iszabba burkolóznak a nagy meleg ellen. Igen, a tófenéken, a hidegben. A zöldleveli békák is trükköznek, mivel ők a bőrükön keresztül is képesek vizet felvenni. A kiszáradás ellen éppen ezért egy nagyon finom nyálkaréteget választanak ki, vagyis állandóan víz alatt vannak, még akkor is, hogyha egy levél árnyékos fonákjára tapadnak. Az európai hódok saját klímarendszert alakítottak ki, hiszen a váruk bejárata mindig a víz alatt van, maga a lakóüreg pedig a hűvös föld alatt húzódik, így a bent lévő hőmérséklet mindig jelentősen alacsonyabb a kinti kánikulánál. Az egyik legmeghökkentőbb megoldás folytatásban a fehér gólya, aki konkrétan a lábára ürít, aminek az elpárolgása hűti az ereket. A magyar szürke marha megoldása a hosszú hőleadó szarvainak dús érhálózata, ami mint egy hűtőradiátorként funkcionál, és emellett a porfürdővel és hűvös patakokban gázolva védekezik a forróság ellen. A denevérek ugye a szárnyi membránjuk finom hajszál erején keresztül adják le a feleslegesőt, és nyilván a barlang hűvösében vannak. Szóval van itt megoldás, dosztal. Igaz, némelyik igencsak meghökkentő.

0: Ez volt a Naprakész. Hírek most!
1: Nincs veszélyben a kaposvári vízkészlet. Rendőrök ellenőrizték a forgalmat Siófokon. Jó napot kívánok! 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 2 új ivóvízkút készül Kaposváron, amelyek várhatóan az év végére állhatnak üzembe, és mintegy 1000-1300 köbméterrel növelhetik a város napi víztermelő kapacitását. A fejlesztés a biztonságos vízellátást szolgálja, különösen a mostanihoz hasonló rendkívüli meleg időszakokban, amikor a fogyasztás a megszokott napi 11000-ről 13000 köbméter környékére emelkedik. A város jelenlegi víztermelő kapacitása elegendő, emellett 5 meglévő kutat is felújítanak, valamint a hálózati vízveszteség csökkentésén is dolgoznak. Egész nap szünetel a használati melegvíz szolgáltatás Kaposváron ma, augusztus 5-én. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint a Kanizsai utcai fűtőműnél végzett tervezett karbantartási munkák miatt reggel 8 és este 6 óra között a társaság teljes szolgáltatási területén nem lesz melegvíz. A szolgáltatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Kaposvári Vagyonkezelő ZRT ügyfélszolgálatán kérhető. Összehangolt közlekedési ellenőrzést tartottak Siófokon és környékén a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A rendőrök drónokkal, civil autókkal és szondáztatással ellenőrizték a forgalmat. Az akció során 250 járművezetőt vizsgáltak, 2 sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja, emellett gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása és egyéb szabályszegések miatt összesen 42 esetben intézkedtek. Ismét eredményesen dolgozott Totó, a NAV szolgálati kutyája. Több mint 6000 doboz illegális cigarettát talált egy kamionban az M1-es autópályán. A pénzügyőrök egy Romániából Franciaországba tartó teherautót ellenőriztek, amikor a kutya egy ponyvázott raktérnél jelzett. Az ellenőrzés során több mint 6000 doboz, 17 millió forint értékű román zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékeket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A hőségriadó kezdete óta csak nem 400 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint csak hétfőn 96 alkalommal kellett beavatkozni kigyulladt tarlók, bozótosok és erdők miatt. A hőségben keletkezett tüzeknek már halálos áldozata is van. A Vas vármegyei Zsennyén egy férfi oltás közben szenvedett halálos sérüléseket. A hatóságok a fokozott tűzveszély miatt továbbra is óvatosságra kérik a lakosságot, és felhívják a figyelmet, hogy még mindig országos tűzgyújtási tilalom van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is folytatódik a rendkívüli hőség, a napos időt csak kevés felhő zavarhatja, csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 37 és 41 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Forró a nap, 30 Celsius fok körül járunk most, és még akár egy tízessel is rápakolhatunk erre az értékre. Kitartást a nagy hőségben. Jó zenékkel próbálunk hűsölni itt, Dash és Young Fly közösével, Bonnie Tyler klasszikusával, az Alcazarral és Tate McRae-jel.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: Közeledik a Kapos Fest, illetve hát a mai nappal elindult a Kult Kikötő eheti előadás sorozata. Egy csomó minden lesz, és igazi csemegék, mint ahogy azt megszokhattuk már a Kult Kikötőből. Földváron, mármint Balatonföldváron például Koltai Róbert és Jordán Tamás ad közös estet, az semmi címmel, ami derült, történeteket hoz, és baráti ugratásokat egy felejthetetlen nyári estén. Balatonszárszón a Delta produkció, mindent bele avagy a lelkek nyugalma című estje két kortárs egyfelvonásosban vizsgálja a generáció közti különbségeket, és azt, hogy hogyan értjük, vagy éppen nem értjük meg egymást. Még Balatonbogláron Lábas Viki, Az én szívem játszik című összművészeti estje személyes történeteken és zenén át vezet az Y generáció érzésvilágába. És akkor ott vannak még a mesés kikötős gyermek előadások, amelyekkel ugye a mai nap elindult. 10 óra 30 perctől Balatonföldváron Boribon nyaral, Balatonbogláron holnap 10 óra 30-tól Bogyó és Babóca utazás Álomországba, ami aztán Szárszón ismétlődik majd pénteken, aztán jön szombaton a Bogyó és Babóca előadás Balatonföldváron, Szárszón 9-én Kipkop és Tiptop, Balatonföldváron pedig a Szegény ember és a Róka már augusztus 12-én, azaz jövő héten szerdán, de ez már a jövő hét történése, erről majd a jövő héten beszámolunk.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Látom.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
2: Úgy, csak pörögjön az a munkaidő. Jó hírem van hozzá, hogy 2 perce járunk már 9:30 után, jöhet a 10 órai esetleg, aki egy jó korai reggelén már túl van, az ilyen korra már talán meg is éhezett, hogyha sokat kellett dolgoznia. Addig pedig rendőrségi sztorikat hoztam nektek, mikozá hazánk háza tájékáról. Mindegyik olyan szituáció, amikor a rendőrség kollégáinak is hát kb. Földig esett az álla. Az egyik, az a szomszédos Tolna vármegyében történt. Egy olyan látvány fogadta ott a rendőröket, hogy egy motorossá alakított kerekes székkel közlekedett egy fickó a 6-os főúton. Aki járt már arra, tudja, hogy őrülten forgalmas egy útszakaszról van szó. Kamionok, teherautók, furgonok, személyautók sokan közlekednek arra, és bár jó széles az út, azért még csak gyalog se szívesen sétálnék rajta. Nem, hogy kerekesszékkel menni. Gyorsan el is vitték onnan a fickót, és felhívták a figyelmet arra, hogy a főútnak azon a szakaszán nem, hogy kerekesszékkel nem lehet menni kerékpárral se, mezőgazdasági munkagéppel se, és lovaskocsival se. Annyira forgalmas az az útszakasz. A másik szitu Sirokon történt, Heves vármegyében. Ott egy igazán különös állat tartotta izgalomban a helyieket, amikor felbukkant az utcán. Nem tudták hova tenni, úgy vélték, hogy struccal találkoztak, majdnem egy emu volt ott. Hát lett egy meglepetés. Mindenki polgármester után kiáltott, hogy hogy lehetséges ez, mint hogy ő rakta volna oda. Aztán kiderült, hogy a szomszédban Tarna Szent Márián lakik egy család, akik igazán különleges mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoznak. Onnan lógott meg ez az óriás madár. A harmadik eset ugyan nem magyar, de legalább annyira blőd, mint az előző 2 hazai. Ismeretlenek ellopták a délnyugat-németországi Sasbach am Kaiserstuhl település szökőkutyából a közösség nagy Pécsben tartott Kurt névre hallgató koi pontját, más néven brokát pontját, úgyhogy az ügyben nyomozás indult. A helyi polgi nyilatkozott a sajtónak is, amelyben mély szomorúságának adott hangot kiemelve, hogy Kurt nagyon barátságos hal volt, aki készségesen úszott a felszínre, amikor a gyerekek a nevén szólították. Idősebbek beszélgetni is jártak hozzá a szökőkuthoz. Amúgy csak halka jegyzem meg, hogy a koi pontjuk a horgászok körében is népszerű témának számítanak az interneten. Mai napig nem tudni például, hogyan került egy hatalmas méretű példány a Dunába, aztán hogy a csodában tudott megnőni a Kiskorpádi tó legnagyobb koija 15 kilósra. Na, hát így kerülünk be mi somogyiak is ide a világhírek közé.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Jó hírem van vízügyi szempontból és energiaügyi szempontból, már mint Paks szempontjából. És hello, kellemes napot! 3 perccel járunk, 9:45 után. Az Aquát pedig Michael Patrick Kelly követi majd. Szóval emelkedett a Duna vízszintje, Budapesten már 9 cm-nyit emelkedett hétfő óta. Paksán egyelőre ez még nem érezteti a hatását, mindössze 4-5 cm-rel magasabb a vízoszlop. Hát persze, hát annyira kiszáradt a talaj meder is, hogy nagyon sokat felvesz ilyenkor ugye a meder kiszáradt része. Gondolom én felmerül a kérdés ilyenkor sokakban, hogy vajon mennyi csapadék szükséges a vízgyűjtő területen? Abúgy is mekkora a Duna vízgyűjtő területe ahhoz, hogy szépen stabilan kezdjék el emelkedni a Duna ismételten. Nos, a Duna teljes vízgyűjtő területe 817.000 négyzetkilométer, amely Európa területének nagyjából 8%-át fedi le, és 19 országot érint. Ha most kivesszük ebből azt az értéket, amely mondjuk Budapest utáni Duna szakaszra érvényes, akkor marad 184.000 négyzetkilométer, ami főként a Bajor és az Osztrák Alpok, valamint a Morva vízgyűjtője is egyben. Ha matematikailag nézzük a dolgot, és mondjuk 1 cm-es vízállás növekedést szeretnénk Budapestnél elérni, akkor másodpercenként 20-30 köbméter többletvízhozamra van szükség. Ez egy nap alatt akár 2,5 millió köbméter többletvizet jelentene a mederben. Ahhoz, hogy ez meglegyen, az szükséges, hogy 2,5 milliméternyi csapadék essen le. Mármint ezen a teljes vízgyűjtő területen. De nem 1 millióról beszélek, hanem itt a 200 és 500 részéről, ami egyébként nagyon kicsi. Nyilvánvalóan ez az kéne, hogy az egész vízgyűjtőn essen ennyi, de hát olyan meg úgyse lesz soha az életben. De még ez sem egy valóságos számadat, hangsúlyozom, csak matematikai, hiszen a konkrét esőzésnél azért a csapadék mennyiség drasztikusan egyrészt eltérhet, másrészt nem mindegy, hogy az télen vagy nyáron esik a száraz időszakban, amikor elnyeli a víz jelentős részét a talaj és a növények, mert ilyenkor akár 10-20 milli területi állagú eső is kellhet ahhoz, hogy a folyóhálózata egyáltalán reagáljon és elinduljon minimális pár centiméteres plusz vízhullám. Télen tavasszal pont ezért vannak egyébként árvizek és árhullámok, mert akkor jóval telítettebb a talaj. Aztán az sem mindegy, hogy hol oszlik el ez a bizonyos csapadék, mert az alpesi mellékfolyók, az Inn, a Traun, az Enz meredek medrük miatt sokkal gyorsabban és nagyobb árhullámmal juttatják a vizet a Dunába, mint a síkvidéki területek esőzései. Szóval idézőjelben csupán ennyi dologtól függ az, hogy mennyi víz kerül a Dunába, mennyi emeli meg a szintet. De ahogy kezdtem, úgy végzem, vagyis jó hír az, hogy már emelkedőben van a Duna vízszintje.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén. Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: A rollereseket ellenőrizték Kaposvár belvárosában. Visszaveszik a közterületi lámpák fényerejét, hogy energiát spóroljanak. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most híreit hallják 10 órakor. Fokozottan ellenőrizték az elektromos rollerrel közlekedőket Kaposvár belvárosában. A rendőrök és a közterület felügyelők tájékoztatása szerint a főtéren és a sétáló övezetben az ellenőrzéseket motoros rendőrök és drón is segítette. 12 rollerezőt igazoltattak, egyikük sem volt ittas, ugyanakkor egy 24 éves férfit elfogtak, mert pénzbírság meg nem fizetése miatt körözték. Az ellenőrzés során 5 helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben figyelmeztettek, egy ügyben pedig feljelentést tettek. A hatóságok szerint az akció célja elsősorban a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése volt. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron, hogy energiát takarítsanak meg. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint az intézkedéssel mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyaszt a város közvilágítása, ami körülbelül 1400 kWh megtakarítást jelent. A több mint 10 000 korszerű, okos lámpatestnek köszönhetően a fényerő központilag szabályozható, miközben a forgalmas csomópontoknál és a gyalogátkelő helyeken továbbra is változatlan marad a megvilágítás. A tartós aszály és a rendkívüli hőség a somogyi erdők vadállományát is megviseli, ezért a Sefag ZRT folyamatosan biztosítja az állatok vízellátását. Mint írták, lajtos kocsikkal töltik fel az itatókat, kutakat újítanak fel és vízvisszatartó megoldásokat alkalmaznak, miközben a vadászok dinnyét is kihelyeznek a vaddisznóknak és a szarvasoknak, hogy pótolják a folyadékot. A szakemberek szerint ezek az intézkedések létfontosságúak a kánikulában a vadállomány túlélése érdekében. Újabb meleg rekordok dőltek meg kedden. A Hungaromet tájékoztatása szerint Újpesten 40,3 Celsius fokot mértek, ami új fővárosi napi meleg rekord. A hajnali minimum hőmérséklet országos rekordja is megdőlt. A Baranya vármegyei Bodán 26,8 fokig hűlt csak le a levegő, míg Budapesten a Jánoshegyen 26,1 fokot mértek. Ezzel mindkét helyen megdőlt a korábbi rekord. A sáskák elleni védekezés érdekében szükséghelyzeti engedélyt adott ki több növényvédőszerre a NÉBIH. A hatóság szerint a tartós hőség és aszály miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek a marokkói, az olasz és a vándorsáskák, amelyek főként az alföldi mezőgazdasági területeken okozhatnak jelentős károkat. Az engedélyek november 23-áig érvényesek, a hatóságok pedig továbbra is figyelemmel kísérik a sáskák terjedését.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is derült, napos, csapadékmentes idő várható, legfeljebb néhol jelenhetnek meg felhők. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, így a hőség egész nap kitart. A legmelegebb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
3: Programajánló, időjárás előrejelzés, horoszkóp. Ezekkel várlak benneteket. Na meg olyan előadókkal, mint Ön Murray, a Criss Cross Amsterdam, Craig David és Ricky Martin.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Programajánló.
1: Közeleg az idő. Augusztus 10-ével, 9-ével egészen pontosan indul az ideje 2026-os Kapos Fest, és egészen a fesztivál záró hangversenyéig, augusztus 13-áig számtalan jó kis programot és előadást kínál. Mielőtt most itt nekiállnak tételesen felsorolni mindent, helyette inkább minden kit szeretnék elmondani, hogy kik lesznek, kik azok a nevek, akik jellemzik az idei Kapos Festet. Például a hegedű művész Abuzara Amira és a testvére Mariam. Aztán Bősze Ádám, aki szokás szerint a házigazdája lesz. Fellépő lesz majd a Budapest Jazz Orchestra, a Cosima Sulez La Revie hegedű művésznő, Dinnyé Soma csembaló művész Karnagy, dr. Körmendi Zsolt, aztán Elizabeth Brau zongora művész, Hartman Domonkos cselló művész, a nagybőgő művésze Horváth Bence Dániel, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara visszatér, akik ugye Rigolyancsi napokon is nagyot domborítottak. Kirill Trusszó hegedű művész is fellép majd, valamint a Motus Quartet vonos négyes, Pablo Barragán klarinét művész, Palojtai János zongora művész, Peter Wittenberg zongora művész, Simics Alexander cselló művész, Szabó Ildikó cselló művész, és aztán még két cselló művész, Tomasz Darok és Várdai István, és a Brácsa kiemelkedő alakja, Szűcs Máté is ad majd hangversenyt, közreműködik majd az idei Kapos Festen.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Csak a neten is. Rádiómost.hu.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Kuka meleg lesz, akár 40 Celsius fok, sőt, akár 41 is lehet. Rekord is dőlhet ma Kaposváron. Ezzel szerintem semmi újat nem mondtam. Szinte felhőtlen kék ég, és szinte csapadék nélküli időjárás. Sőt, nem szinte, hanem teljesen biztos. Erős UV-sugárzás. Hát így gyorsan összefoglaltam a mai napot és a holnapi napot, de ami sokakat érdekelhet, hogy mikor lesz és ráadásul mennyi csapadék. A mai napon kiadott előrejelzés szerint pénteken váratunk legközelebb csapadékot, hideg front éri el hazánkat, lesz majd egy kis lehűlés is, akkor áll meg ez a 40 fok, akkor ez majd csak 34-35, és talán jó eséllyel 2 milli csapadékra számíthatunk, még kevesebbre másnap szombaton. Utána pedig megint egy hosszú időszak jön, amikor nem valószínű csapadék, és utána augusztus 18-ára, majd augusztus 21-re, 23-ra és a hó végére, 28-29-30-ára mutat majd csapadékot, az előrejelzés. Persze minden változhat, de ebből is az látszik, hogy nagyjából kéthetes periódusonként jön majd lehűlés és némi csapadékocska. Na jó, csapadékocskácska.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
4: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
3: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
5: Egy kis sést kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
3: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: 6 perc múlva lesz 3:45, amikor búcsúzol, hozom a horoszkópokat. Oroszlán, hiszen ez a legaktuálisabb csillagjegy most. Boldog születésnapot kívánok a mai nap oroszlán szülötteinek, és íme a horoszkóp. Nyilván nem csak nekik, hanem minden oroszlánnak. A napokban a ragyogó energiák és a megnövekedett önbizalom révén könnyedén a figyelem középpontjába kerülhetsz, így érdemes kihasználnod ezt az időszakot a fontos terveid elindítására. Tűz. Gyakorlatias és elemző gondolkodásod most különösen jó szolgálatot tesz, mert egy régóta húzódó, összetett feladat végére tehetsz ma pontot. Mérleg. Diplomatikus hozzáállásodnak köszönhetően simán kisimíthatsz ma egy bizonytalan feszültséget a környezetedben, ami új, harmonikus lehetőségeket nyit meg előtted. Skorpió, mély intuíciód most hajszál pontosan megmutatja a helyes utat, így ne habozz hallgatni a belső hangodra a döntéseid meghozatalakor.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folyt köv, nyilas, kalandvágyad és a veled született optimizmusod ma új élmények felé terel, ami friss inspirációt hoz a mindennapi munkádba is. Bak, kiemelkedő kitartásod és fegyelmezettséged meghozza a várt gyümölcsét, így pénzügyi vagy karrier téren fontos mérkőzés.

0: mérföldkőhöz érkezhetsz. Vízöntő, kreatív és újító ötleteid ma meglepő sikert arathatnak, ha mered őket felvállalni és megosztani a közösségeddel. Halak, gazda, képzelőerőd és empátiát segít abban ma, hogy elmélyítsd a kapcsolataidat egy hozzád igazán közel álló személlyel.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Meghoztam a horoszkóp záró részét. Kos, lendületes és kezdeményező energiáid ma sodró lendületet adnak a napodnak, ezért bátran vágj bele az új kihívásokba. Bika, a nyugalom és a stabilitás megőrzése ma a legnagyobb erőd, ami segít abban is, hogy megalapozott és hosszú távú döntéseket hozhass. Ikrek, kiemelkedő kommunikációs készségeid révén könnyen megtalálod ma a közös hangot bárkivel, ami értékes információkat hoz majd a számodra. És végül rák, az otthon és a család biztonsága kerül előtérbe ma, ahol a gondoskodásoddal igazi feltöltődést nyújthatsz magadnak és a szeretteidnek egyaránt. Jó! Tölts fel másokat, ez egy jó terv mára. Jöjjön össze mindenkinek, vagy ha valaki úgy érzi, hogy alacsonyabb az energia szintje, akkor azt kívánom, hogy találjon magának egy olyan embert, aki ből töltekezhet. Töltekezzetek zenéink és infóink által is. Búcsúzom mára, átadom a stafétát Horváth Szabinak, és holnap reggel majd újból érkezem. Addig is, sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
0: 91.2. Rádió. Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Karbantartás miatt nem lesz ma veleg víz Kaposváron. Fiatal játékost igazolt a Finó Kaposvár. Jó napot kívánok, 11 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei.
4: Egész nap szünetel a használati melegvíz szolgáltatás Kaposváron ma, augusztus 5-én. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint a Kanizsai utcai fűtőműnél végzett tervezett karbantartási munkák miatt reggel 8 és este 6 óra között a társaság teljes szolgáltatási területén nem lesz meleg víz. A szolgáltatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Kaposvári Vagyonkezelő ZRT ügyfélszolgálatán kérhető. Összehangolt közlekedési ellenőrzést tartottak Siófokon és környékén a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A rendőrök drónokkal, civil autókkal és szondáztatással ellenőrizték a forgalmat. Az akció során 250 járművezetőt vizsgáltak, két sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja, emellett gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása és egyéb szabályszegések miatt összesen 42 esetben intézkedtek. Király Benjaminnal erősített a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. A 17 éves utánpótlás válogatott szélső ütő a Kecskeméttől érkezik, és korosztálya egyik legígéretesebb játékosának tartják. A fiatal röplabdázó az előző idényben már bemutatkozott az Extra Ligában, a Finó ellen pedig mind a 4 mérkőzésen csapata legeredményesebb játékosa volt. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarország egész területére. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak több folyadékot, kerüljék a tűző napot a déli órákban, és ne hagyjanak senkit, gyermeket, időst vagy házi állatot parkolóautóban. Egyre többen választják a balatoni vonatokat a nyári szezonban. A MÁV adatai szerint a főszezon első 30 napjában közel 5%-kal nőtt a helyjegyes Intercity és Express vonatok utasforgalma a tavalyi évhez képest. Különösen népszerűek voltak a közvetlen járatok. A Jégmadár Express 22, a Csabai Tekergő Express pedig csaknem 30%-kal többen vették igénybe. Emellett a kerékpárszállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is emelkedett. A Balaton Intercity-ken például 11%-kal több vásárlást regisztráltak. A sáskák elleni védekezés érdekében szükséghelyzeti engedélyt adott ki több növényvédőszerre a NÉBIH. A hatóság szerint a tartós hőség és aszály miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek a marokkói, az olasz és a vándorsáskák, amelyek főként az alföldi mezőgazdasági területeken okozhatnak jelentős károkat. Az engedélyek november 23-áig érvényesek, a hatóságok pedig továbbra is figyelemmel kísérik a sáskák terjedését.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is folytatódik a rendkívüli hőség, a napos időt csak kevés felhő zavarhatja, csapadék nem valószínű. A délutáni órákban 37 és 41 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ezért továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Ez volt a Biolex és a Slep, és a még mindig itt a Rádió Most FM 91.2-n. Én pedig már itt vagyok, és itt is leszek 17 óráig bezáróan a mikrofonnál, Horváth Szavit. Halljátok, tartsatok ti is velünk. A jó zenék jönnek a folytatásban és napjainkból, a közelmúltból és a régebmúltból egyaránt, illetve lehet üzenni is a szokásos módon, szokásos elérhetőségünkön a 0670-32-32-355-ön, ami telefon, SMS és Viber szám is. A folytatásban mindjárt Rihanna énekelés, az a Rude Boy című dalt 2010-ből, előtte pedig Kygo és Neil Rogers felvétele jön, Mojoék Lady című dalának átdolgozása, ez 2024-ből a For Life. Ezzel kívánok nektek szép napot, kitartást ebben a kánikulai forróságban, jó munkát azok, akik dolgoznak, és jó utat az utollevőknek is. Vigyázzatok magatokra és egymásra is. I took the long road across the ocean.

Lady Gaga felvétele adott egy kis lendületet a nap további részéhez, és hogy még kellemesebben, könnyebben át tudjuk vészelni ezt a kánikulai forróságot. 40-41 fok is lehet ma a hőmérséklet egyes területeken, és erős az UV-sugárzás, ez viszont szinte mindenhol jellemző. Időjárásunkra már ezekben a percekben is, és ki is fog tartani. Délután 5, este fél 6-ig bezáróan, egészen biztosan csapadékra pedig nem is kell számítani a mai nap folyamán sem. Pénteken érkezik majd egy gyenge hidegfront, melynek hatására majd egy picit visszábesik a forróság, a hőmérséklet. Nem lesznek ezek a 40 fok közeli értékek, hanem 32-33 fok közeli maximumokat mérhetünk majd a hőmérőkön, viszont számottevő csapadék továbbra sem várható, amire valljuk be őszintén nagy szüksége lenne a természetnek. A rádió most FM 91.2-n pedig a folytatásban időutazunk. 1989-ből jön Sid Young Blood és az If Only I Could. Everybody.

Justin Bieber dala frissítette fel a délelőtti időszakot, a Pitchers, itt a 91.2 rádió, mostan egy perc elmúlt el 3:42, én Horváth Szabi vagyok, és nagyon sokan tapasztalhattátok azt, hogy tervezett karbantartási munkálatok miatt a mai napon egészen este 6 óráig bezáróan a teljes szolgáltatási területen szünetel a használati melegvíz szolgáltatás. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT tájékoztatott bennünket, miszerint át a mai napon reggel 8 és este 6 óra között tervezett karbantartási munkálatokat végeznek a Kanizsai utcai fűtőműnél. A karbantartás ideje alatt pedig a társaság teljes szolgáltatási területén szünetel a használati melegvíz szolgáltatás. A szolgáltatással kapcsolatban a Kaposvári Vagyonkezelő ZRT a 82-es körzet 310-000-as telefonszámon ad tájékoztatást. Egyébként az információt megtalálhatjátok testvér oldalunkon is a www.kaposvármost.hu-n. Itt a rádió moston ettől függetlenül melegből nincs hiány, mert az időjárás gondoskodott arról, hogy legyen kellőképpen meleg odakint. 40-41 fokot is mérhetünk a mai nap folyamán, én pedig próbálok mindenkit átlendíteni a holdpontokon, hogy könnyebben és gördülékenyebben vészeljük át ezt a mai kánikulát, ebben pedig nekem segítségemre lesznek a legjobb zenék, amiket játszom nektek itt az FM 91.2-n. Már is jön Amy Winehouse és a Rehab, utána pedig Purple Disco Machine Kungsahoz a Substitution című átdolgozást, délben pedig érkezik Patrícia a legfrissebb hírekkel, infokkal, és még mielőtt indítanám Amy Winehouse dalát, gyorsan elmondom az elérhetőségünket is, hiszen folyamatosan lehet hívni bennünket, illetve lehet nekünk üzeneteket küldeni a 0670-32-32-355-re. Egyébként ez az egyetlen egy olyan telefonszám, amin elérhetőek vagyunk már jó pár éve, és elérhető a Rádió Most rádiónk stúdiója. Tehát még egyszer 0670-32-32-355.

0: Reklam.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
0: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Volkswagen.
4: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Két helyszínen ünnepli az államalapítás ünnepét Kaposvár. Rollereseket ellenőriztek a belvárosban. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron, hogy energiát takarítsanak meg. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint az intézkedéssel mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyaszt a város közvilágítása, ami körülbelül 1400 kWh megtakarítást jelent. A több mint 10 000 korszerű, okos lámpatestnek köszönhetően a fényerő központilag szabályozható, miközben a forgalmas csomópontoknál és a gyalogátkelő helyeken továbbra is változatlan marad a megvilágítás. Két helyszínen ünnepli Kaposvár az államalapítás ünnepét augusztus 20-án. A program délelőtt a Kossuth téren kezdődik zászlófelvonással, ünnepi műsorral, polgármesteri beszéddel és az új kenyér megszentelésével. Délutántól a Városligetben folytatódik a rendezvény, ahol családi programok, bemutatók és koncertek várják az érdeklődőket. Az esti programok között szerepel a Magyar Banda koncertje, Sólymász bemutató és a napot lezáró tűzijáték is. Fokozottan ellenőrizték az elektromos rollerrel közlekedőket Kaposvár belvárosában. A rendőrök és a közterület felügyelők tájékoztatása szerint a főtéren és a sétáló övezetben az ellenőrzéseket motoros rendőrök és drón is segítette. 12 rollerezőt igazoltattak, egyikük sem volt ittas, ugyanakkor egy 24 éves férfit elfogtak, mert pénzbírság meg nem fizetése miatt körözték. Az ellenőrzés során 5 helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben figyelmeztettek, egy ügyben pedig feljelentést tettek. A hatóságok szerint az akció célja elsősorban a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése volt. A hőségriadó kezdete óta csak nem 400 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint csak hétfőn 96 alkalommal kellett beavatkozni kigyulladt tarlók, bozótosok és erdők miatt. A hőségben keletkezett tüzeknek már halálos áldozata is van. A Vas vármegyei Zsennyén egy férfi oltás közben szenvedett halálos sérüléseket. A hatóságok a fokozott tűzveszély miatt továbbra is óvatosságra kérik a lakosságot, és felhívják a figyelmet, hogy még mindig országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Holdba csapódhatott a SpaceX egyik Falcon 9 rakétájának 4 tonnás felső fokozata. A rakétadarab a számítások szerint szerda reggel mintegy 8700 kilométeres óránkénti sebességgel érhette el a Hold felszínét az Einstein kráter közelében. A becsapódást egyelőre még vizsgálják, a végleges megerősítést az eseményt figyelő távcsövek adatai alapján várják. A kutatók szerint az eset különös lehetőséget ad a holdi kráterképződés vizsgálatára.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma is derült, napos, csapadékmentes idő várható, legfeljebb néhol jelenhetnek meg felhők. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, így a hőség egész nap kitart. A legmelegebb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában.
3: Horváth Szabi.
6: 3,5 perc elmúlt el déli 12 óra. Megkezdjük a szerda délutánt itt a Rádió Moston, és indul a délután a Siesta órával, melyben zenei kínálatunkból hozom a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamokat is, és persze nagyon jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez. Már is szervírozom tehát a legjobb zenéket a folytatásban, Martin Garrix újdonságát, például a Fireflies címűt, előtte pedig indulunk Olivia Rodrigo dalával, ez a Bad Idea Ride.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, ez volt Diana King és a Say a Little Prayer 1997-ből, egy perccel vagyunk negyed egy előtt, további jó étvágyat kívánok nektek a szerdai ebédhez, és hát kérem szépen, a hollywoodi sztárok élete sem fenékig tej fel, Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekeihez hasonló döntésre szánta el magát Suri Cruz, Tom Cruise 20 éves lánya. A People magazin információi szerint Suri Cruzról Noelle-rel változtatta a vezeték nevét, és ez pedig egy választói nyilvántartásból derült ki. Suri jelenleg a pittsburghi Carnegie Mellon Egyetemre jár, és Pennsylvaniában regisztrált szavazóként Suri Noelle néven még 2024-ben. A Noelle egyébként az édesanyjának, Katie Holmesnak a második neve. Holmes 2006-ban adott egyébként életet Surinak, 6 év múlva azonban elvált Cruz-tól. Azóta Tom úgy tudni, hogy egyáltalán nem tartja a kapcsolatot a lányával, és ezt bizonyítja az is, hogy 2 éve júniusban, amikor a lánya ballagása volt, ő a londoni Wembley stadionban rúgta Taylor Swift koncertjén. Hát, sajnálatos, minden esetre itt a Rádió Most FM 91.2, megyünk tovább a legjobb zenékkel, a kaposvári vonatkozású Stardust jön a folytatásban a Second Hand Love-val 2020-ból, majd Csitkózzék is itt lesznek egy tavalyi felvétellel a Go to Hell-lel a Siesta órában.

Megtöltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.

Ez volt itt a 91.2 Rádió Moston Summerig dala, egyenesen a slágerlisták éléről szólt itt a Siesta órában az FM 91.2-n a Hammerekör, és kedves autósok, nektek hoztam némi információt az üzemanyagárváltozásokkal kapcsolatban, hiszen holnap mérséklődnek végre a nagy kereskedelmi üzemanyagárak, nem olyan nagy mértékben, de hát ugye szokták azt volt mondani, hogy sok kicsi sokra megy, a kicsit is becsülni kell, mert aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. A 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 3 forinttal csökken, a mostani korrekció pedig azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából, így tehát várhatóan a 95-ös benzin literjét 593 forintért, a gázolaj literjét pedig várhatóan 661 forintért tankolhatjuk autónkba, de most is kihangsúlyozom, hogy a különböző töltőállomások árai között 10 akár 20 forintos különbséget is tapasztalhattok, és az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál ugye jóval drágábbak, ott akár 40-50 forinttal is drágábbba kerülhet az üzemanyag. Itt a rádió Moston pedig a Siesta óra, most Mary Mary dalával folytatódik 2000-ből.

Ez volt Robin Schulz és Kiddo közös az Olvigát. Itt a 91.2 rádió moston pontosan 3:41 van, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig még mindig a Siestóra, melyben zenei kínálatunkból szólnak a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is, valamint hasznos és érdekes információk. Nagyon sokan kérdezitek már, gondolom, hogy meddig fog tartani ez a kánikulai forróság. Hát jön egy fordulat az időjárásban, ugye a napok óta tartó perzselő hőség után végre megérkezik majd a várva várt hidegfront Magyarországra, ám aki tartós lehűlésben reménykedik, annak csalódnia kell sajnos. A felfrissülés ugyanis csak átmeneti lesz, a jelenlegi előrejelzések szerint a jövő héten ismét magasabb fokozatra kapcsol a nyár, és újra 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre készülhetünk. Holnap csütörtökön még teljes erővel tombol majd a kánikula, a délutáni maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, így az ország jelentős részére rendkívüli forróság várható. Délután és a kora esti órákban ugyanakkor helyenként záporok és zivatarok törhetik meg a hőséget, nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szelet élénk időnként pedig erős lökések kísérhetik. Pénteken jelentős változás kezdődik, ugyanis egy hideg front éri el tehát az országot, amely többfelé záporokat és zivatarokat is hozhat. Országos kiadós esőre azonban továbbra sem érdemes számítani, jelentősebb mennyiségű csapadék csak elszórtan hullhat. A front mögött mérséklődik a hőség, de az ország különböző részei között komoly eltérés lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 38 fok között várható, délkeleten pedig még kitart az igazán forró idő. Szombat hajnalban már érezhetőbb lesz egyébként a változás, a minimumok 15 és 21 fok közé süllyedhetnek, így az elmúlt napok forró éjszakái után sok helyen végre kellemesebb lehet a reggel. Délután 28-34 fokra számíthatunk, miközben az északi-északkeleti szelet több felé élénk vagy erős széllökések kísérhetik, és ahogy mondtam, tehát nem tart sokáig a felfrissülés, ugyanis a jelenlegi számítások szerint a következő héten ismét egyre melegebb idő uralkodhat el országunkban, és tartósan 33-35 fok körüli maximumokra kell készülni. Ráadásul jelentős csapadék sem látszik, az esők és zivatarok kialakulásának esélye egyelőre alacsony. Némi könnyebbséget jelenthet ugyanakkor, hogy az éjszakák és a hajnalok várhatóan már nem lesznek annyira melegek, mint az elmúlt időszakban. Aki valódi és tartós felfrissülésre vár, annak sajnos még türelmesnek kell lennie. A jelenlegi előrejelzések alapján augusztus 20 után érkezhet olyan időjárási változás, amely már komolyabban véget vethet a hosszan elnyúló kánikulának. Itt a rádió moston pedig a Halott pénz és Rúzsa Magdi dallal megyünk tovább a Szeretni, akit nem lehet cíművel, aztán egy órakor Patrícia hozza a legfrissebb híreket, információkat.

0: Hírek most!
1: Leállítja a díszt kivilágítását a Csiky Gergely Színház. Elaludt egy sofőr és szalagkorlátnak ütközött az autópályán. Jó napot kívánok, egy óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Energiatakarékos működésre áll át a kaposvári Csiky Gergely Színház a jelenlegi energiahelyzet miatt. A teátrum több intézkedést is bevezetett, csak a működéshez szükséges helyiségeket hűtik, szabályozzák a világítást és az esti kivilágítást is lekapcsolják. Az energiatakarékosság az Együd Árpád kulturális központot és a Vasari képtárat is érinti, ahol szintén tudatosabban használják a klímát és a világítást. Egész nap szünetel a használati melegvíz szolgáltatás Kaposváron ma, augusztus 5-én. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint a Kanizsai utcai fűtőműnél végzett tervezett karbantartási munkák miatt reggel 8 és este 6 óra között a társaság teljes szolgáltatási területén nem lesz melegvíz. A szolgáltatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Kaposvári Vagyonkezelő ZRT ügyfélszolgálatán kérhető. Megsérült egy 15 éves fiú, amikor egy autó szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópályán Balatonszemes térségében. A baleset kedden délelőtt történt, amikor a Budapest felől Fonyód irányába haladó személyautó vezetője elaludt vezetés közben. A jármű letért az útról, majd miután a sofőr visszakormányozta, irányíthatatlanná vált és a baloldali szalagkorlátnak ütközött. A sérült utast a mentők kórházba szállították. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarország egész területére. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak több folyadékot, kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és ne hagyjanak senkit, gyermeket, időst vagy házi állatot parkolóautóban. A sáskák elleni védekezés érdekében szükséghelyzeti engedélyt adott ki több növényvédőszerre a NÉBIH. A hatóság szerint a tartós hőség és aszály miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek a marokkói, az olasz és a vándorsáskák, amelyek főként az alföldi mezőgazdasági területeken okozhatnak jelentős károkat. Az engedélyek november 23-áig érvényesek, a hatóságok pedig továbbra is figyelemmel kísérik a sáskák terjedését. Ismét eredményesen dolgozott Totó, a NAV szolgálati kutyája. Több mint 6000 doboz illegális cigarettát talált egy kamionban az M1-es autópályán. A pénzügyőrök egy Romániából Franciaországba tartó teherautót ellenőriztek, amikor a kutya egy ponyvázott raktérnél jelzett. Az ellenőrzés során több mint 6000 doboz, 17 millió forint értékű román zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékeket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.
0: Időjárás jelentés.
1: A délutáni órákban is napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A csúcshőmérséklet továbbra is 38-41 fok között alakul, így továbbra is erős lesz a hőség. A nyugatias szél gyenge marad, késő délutántól pedig fokozatosan enyhül a meleg, estére 25-27 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 3 perce múlt el délután 1 óra, további szép napot és kellemes szerda délutánt kívánok nektek, felsorakoztak a jó zenék, mindjárt jön a Szolvév és Szakács Gergő közös minden tévedésem, előtte pedig időutazunk, 1984-ben megyünk vissza Glenn Frey dalával, ez pedig a The Heat Is On.

A vidám bulis hangulatú Right Said Fred, I'm Too Sexy 1991-ből szólt itt a 91.2 rádió mostan, egy perccel múlt el, 1:42, én Horváth Szabi vagyok, újabb találgatások láttak napvilágot Taylor Swift és Blake Lively barátságával kapcsolatban. Sajtó értesülések szerint ugyanis az énekesnő visszalépett attól a szereptől, amelyet korábban Blake és Ryan Reynolds három lánya mellett vállalt, bár az érintettek egyelőre nem reagáltak a hírekre. Benfentes források most azt állítják, hogy Taylor számára különösen nehéz döntés volt, hiszen nagyon közel áll Jameshez, Ainihez és Bettyhez. A beszámolók szerint a helyzetet Blake Lively és a Velünk véget ér rendezője Justin Baldoni közötti jogi vita után vált túl bonyolultá, ezért az énekesnő állítólag néhány hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy hátrébb lép. A forrás szerint a döntést párjával Travis Kelce-vel is átbeszélte, aki mindenben támogatta. Taylor Swift és Blake Lively családja hosszú évek óta szoros kapcsolatban állt egyébként egymással. Az énekesnő még a Folklore albumán is felhasználta a három kislány nevét, később pedig viccesen arra is utalt, hogy ő a keresztanyjuk. A beszámolók ugyanakkor azt állítják, hogy erről soha nem készült hivatalos dokumentum, csupán egy személyes ígéret volt a két barátnő között. A források szerint Taylor úgy érzi, nehéz lenne továbbra is szoros kapcsolatot ápolni a gyerekekkel, ha közben a szüleikkel már nem olyan a viszonya, mint korábban. Itt a rádió mostan pedig a folytatásban Taylor Swift énekel, jön tőle az I Can Do It With A Broken Heart, utána pedig Flóra és Diaz, azaz a Well Hello is beköszön hozzánk a 2015-ös késő már című dallal.

pillanat a tiéd.

pillanat a tiéd. Rádió.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Pontosan 1:30 van, és az időjárás jellege nem fog sokat változni ahhoz képest, amit az előző órában elmondtam. Marad a forró idő perzselő napsütéssel, felhők szinten nem is lesznek a délután hátra levő részében sem az égen. A hőmérséklet 39 fok körül alakul a térségben, az UV-sugárzás pedig nagyjából délután 5 óráig nagyon erős lesz, és ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Csapadékra sem kell számítani, az előttünk álló éjszakán pedig nagyjából 17-18 fokig hűl majd a hőmérséklet, holnap pedig a nappali órák maximuma elérheti már a 40 fokot is, és szintén erős lesz az UV-sugárzás 10 órától egészen 17 óráig bezáróan. Lássuk az orvos meteót is, marad az embert próbáló hőség, ugye, ahogy mondtam, a 40 fok körüli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége, valamint légzési nehézségek is előfordulhat. A trópusi éjszakák miatt pedig romlik az alvás minőség, ami pedig tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság is. Fokozottan figyeljünk oda a délután hátralevő részében is a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat is. Itt a rádió Moston pedig egy ajánlót követően jön a Love Station és a Teardrops.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallott.
3: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: 91.2. Rádió Most.

Az 1999-es Eiffel 65 Blue Dabadi című dal remake-je Néa Módra szólt a számszék 2020-ból itt a 91.2 rádió moston. 3-4-2 van, én Horváth Szabi vagyok, nagyjából ilyen 39 fok a hőmérséklet odakint, és ugye a napon parkoló autód nagyjából 10 perc alatt változik át egy perzselő kemencévé ebben az időben, és ez nem csak a bent felejtett gyerekekre vagy a kutyára, házi állatokra nézve halálos ítélet, hanem a táskádban lapuló cuccokra is akár. A dezodorra, ami egy rosszabb pillanatban akár ugye fel is robbanhat, vagy a telefonra, aminek az akkumulátora úgy megduzzadt, hogy szétnyomja a készülékházat, de még egy ártalmatlannak tűnő napszemüveg is képes olyan forróra hevülni a műszerfalon, hogy konkrétan megéget, amikor felvennéd, és ez nem túlzás, hanem a nyers fizika. Amíg ugye beugrunk a boltba egy jégideg kóláért, addig az egyik lap szerint a kocsi belsejében a hőmérséklet simán ugrik 10-12 fokot, egy óra alatt pedig akár 30-at is. Ez az üvegházhatásnak nevezett jelenség, amitől a 30 fokos kánikulában pillanatok alatt 60 fok lesz a volán mögött. Ennyi pedig bőven elég ahhoz, hogy a hétköznapi tárgyaink időzített bombává vagy egy adag mérgező masszává váljanak. A leginkább alulértékelt veszélyforrások a nyomás alatt lévő flakonok, az aeroszolos dezodorok, hajlakok, sőt még a főzéshez használt olajspray is felrobbanhatnak a hőtágulás miatt. De ugyanez a sors várhat egy ártatlan dobozos üdítőre is, és ha már italok, a műanyag palackból a forróság hatására mindenféle nem kívánatos vegyület is oldódhat ki a vízünkbe, a már felbontott órákig a napon aszalódott löttyöt pedig jobb, ha inkább a lefolyóba öntjük, mint hogy megígyük. A gyógyszerek elveszíthetik a hatásukat, ami egy fájdalom csillapítónál bosszantó, egy asztma inhalátornál vagy egy életmentő adrenalin injekciónál viszont már egészen más kategória. Az élelmiszerekben a baktériumok kezdenek elterjedni, a drága elektronikai kütyük pedig szintén megmakacsolhatják magukat. A telefonunk, laptopunk vagy a powerbankunk akkumulátora felpuposodhat, szivárogni kezdhet, vagy egyszerűen csak örökre megadja magát. A kozmetikumokról nem is beszélve. A rúzs egy szomorú olvad pacává változik, a méregdrága arckrém összetevői szétválnak, a naptej pedig pont a legfontosabb tulajdonságát, a fényvédő hatását veszíti el. De még egy frissen vásárolt szobanövény is pár perc alatt feladja a harcot, a levelei szó szerint megégnek. A megoldás tehát nem annyira bonyolult, amit lehet, vigyük magunkkal, a többit pedig, ha muszáj otthagyni, akkor tegyük hűtőtáskába, illetve érdemes feltenni az autónk szélvédőjére a napellenzőket is. Tehát ezekre az apróságokra is, amik talán nem is annyira apróságok, de érdemes figyelni. Itt a rádió mostan pedig megyünk tovább a leghűsítőbb slágerekkel, jön Gracie Abrams és a Look at My Life, délután 2 órakor pedig Patricia érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal. Hello.

0: Reklám.
1: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: 30 különböző szak közül választhatnak a Kaposvárra pótfelvételizők. Két helyszínen is tartanak augusztus 20-ai ünnepséget. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 2 órakor. 30 képzés közül választhatnak a pótfelvételizők a MATE Kaposvári kampuszán. Az intézmény 5 területen agrár, gazdaságtudományi, műszaki, művészeti és pedagógus képzési szakokon várja a jelentkezőket augusztus 7-éig. Az alap- és mesterképzések között többek között mérnöki, gazdasági, informatikai, művészeti és pedagógiai szakok szerepelnek. A kampusz az idei általános felvételin történetének legjobb eredményét érte el, több mint 1000 hallgatót vettek fel. Két helyszínen ünnepli Kaposvár az államalapítás ünnepét augusztus 20-án. A program délelőtt a Kossuth téren kezdődik zászlófelvonással, ünnepi műsorral, polgármesteri beszéddel és az új kenyér megszentelésével. Délutántól a Városligetben folytatódik a rendezvény, ahol családi programok, bemutatók és koncertek várják az érdeklődőket. Az esti programok között szerepel a Magyar Banda koncertje, sólymáz bemutató és a napot lezáró tűzijáték is. Fokozottan ellenőrizték az elektromos rollerrel közlekedőket Kaposvár belvárosában. A rendőrök és a közterület felügyelők tájékoztatása szerint a főtéren és a sétáló övezetben az ellenőrzéseket motoros rendőrök és drón is segítette. 12 rollerezőt igazoltattak, egyikük sem volt ittas, ugyanakkor egy 24 éves férfit elfogtak, mert pénzbírság meg nem fizetése miatt körözték. Az ellenőrzés során 5 helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben figyelmeztettek, egy ügyben pedig feljelentést tettek. A hatóságok szerint az akció célja elsősorban a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése volt. Király Benjaminnal erősített a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. A 17 éves utánpótlás válogatott szélső ütő a Kecskeméttől érkezik, és korosztálya egyik legígéretesebb játékosának tartják. A fiatal röplabdázó az előző idényben már bemutatkozott az Extraligában, a Finó ellen pedig mind a 4 mérkőzésen csapata legeredményesebb játékosa volt. Egyre többen választják a balatoni vonatokat a nyári szezonban. A MÁV adatai szerint a főszezon első 30 napjában közel 5%-kal nőtt a helyjegyes Intercity és Express vonatok utasforgalma a tavalyi évhez képest. Különösen népszerűek voltak a közvetlen járatok. A Jégmadár Express 22, a Csabai Tekergő Express pedig csaknem 30%-kal többen vették igénybe. Emellett a kerékpár szállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is emelkedett. A Balaton Intercity-ken például 11%-kal több vásárlást regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni órákban is napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A csúcshőmérséklet továbbra is 38-41 fok között alakul, így továbbra is erős lesz a hőség. A nyugatias szél gyenge marad, késő délutántól pedig fokozatosan enyhül a meleg, estére 25-27 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 6 perccel 14 óra után bele is vágunk ebbe az órába, jönnek a legjobb zenék napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, tartsatok velünk, Flow újdonsága is hamarosan érkezik, de előtte Kylie Minogue dalával indulunk, egy pörgős vidám dallal, lesz pedig a Padam Padam itt az FM 91.2 Rádió Moston.

0: kellőképpen megadta a lendületet a délután további részéhez ez a Buddy Rockers dal. I Like the Way 2004-ből szólt itt az FM 91.2 rádió moston, és fél perccel vagyunk 4:30 előtt. Én Horváth Szabi vagyok, augusztus 5-e szerda van, és a mai napon a Krisztina nevű ismerőseinket köszöntjük. A név egy latin eredetű névjelentése, Krisztushoz tartozó keresztény. A Krisztina név a függetlenséget különösen igénylő személyiség kialakulásában játszott szerepet. Ha elvállal egy feladatot, szereti úgy elvégezni, ahogyan azt ő látja a legjobbnak. Mások ehhez igazodhatnak, ha segíteni akarnak, de ha nem, akkor jobb, ha más dolgok felé fordulnak. Csak arra koncentrál, amit csinál, így sokszor nem észlel olyan emberi jelzéseket, melyek figyelembe vétele nélkül nem csak csapatmunka nem létezik, de a személyes kapcsolattartás is lehetetlenné válik, ezért nehezére esik, hogy másokkal harmóniában dolgozzon együtt. Ezt írta a nagy kalendárium a Krisztina névről, de ma még ünnepelhetnek az afroditék, a havaskák, a manonok, a zebulonok, az abéliák, a hófehérkék, a kriszták, a luciuszok, az osziánok, az oszvaldák, a szalvátorok, a viátorok, az ábelek, a nónák, az oszvaldok, az őzikék, a párisok, az izoldák, a peregrinák és még a máriák is. Minden ünnepelnek sok boldogságot kívánok, és küldöm nekik Házária felvételét. Jön a három korty 2023-ból.
1: Jó pár én már benne, de több az, ami vár.

Ez volt Alex Warren és a Fever Dream itt a 91.2 Rádió Moston, a lakosság együttműködésének köszönhetően pedig érzékelhetően mérséklődött az ivóvíz felhasználás az elmúlt napokban. Erről számolt be közösségi oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárca vezető szerint a fogyasztás 9%-kal csökkent, ami jelentős segítséget jelent a vízellátórendszer számára a rendkívüli hőség idején, amikor a hálózat terhelése különösen nagy. A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott, példaértékű a felelős magatartás, 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. Hozzátette, a közös odafigyelésnek köszönhetően sikerült érezhetően mérsékelni a rendszer terhelését, ami nagyobb biztonságot és stabilitást biztosít az ivóvízellátás számára. A közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki változtatott a mindennapi szokásain, például elhalasztotta az automosást, takarékosan és megfontoltan öntözött, vagy elhalasztotta a medencetöltést és a térkőmosását. A tárca vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő időszak különösen nagy kihívást jelentett a tartós hőség miatt. Péntek éjfélig 3. fokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. Gajdos László hangsúlyozta, az eddig elért eredmények megőrzéséhez továbbra is szükség van a lakosság felelős hozzáállására. A miniszter zárásként azt kérte, hogy mindenki a következő napokban is figyeljen a tudatos vízhasználatra, mert ahogy fogalmazott, ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvíz ellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra. Ebben gyakorlatilag minden benne van, amit én is el szerettem volna mondani. Itt a Rádió Most FM 91.2-n pedig G-Eazy és Halsey felvételein a Himenai, aztán Lady Gaga is itt lesz a The Dead Dance című slágerrel.

Horváth Tamás dalát hallottuk, a Százszor szép címűt itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel múlt el 3:43. Arnold Schwarzenegger 79. születésnapját egy igazán inspiráló Instagram bejegyzéssel ünnepelte június 30-án. A legendás színész és egykori testépítő két edzőtermi fotót osztott meg magáról, amelyeken ma is lenyűgöző fizikai állapotban látható, a képekhez pedig azt írta, hogy ma lettem 79 éves, nem kérek ajándékot, inkább a csapatommal együtt szeretnénk felforgatni a fitnessipart. A rajongók pillanatok alatt egyébként elárasztották a bejegyzést gratulációkkal. Sokan példaképként méltatták Schwarzeneggert, aki szerintük generációkat inspirált arra, hogy sportoljanak, kitartóak legyenek és egészséges életmódot folytassanak. Többen azt is kiemelték, hogy közel a 80-hoz is irigylésre méltó formában van. Arnold azonban nem csak ünnepelt, hanem egy új kezdeményezést is bejelentett. Posztjában népszerűsítette Pump Club nevű fitness programját, amelyhez most különleges ajánlattal lehetett csatlakozni. A program célja pedig, hogy minél több embert ösztönözön rendszeres mozgása és egészségesebb életmódra. Schwarzenegger egyébként évtizedek óta a fitness egyik legismertebb alakja, és úgy tűnik 79 évesen is ugyanazzal a lendülettel szeretne motiválni másokat, mint pályafutása kezdetén. Követendő példa. Itt a rádió mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, a Black Box 1989-es klasszikusén a Ride and Time, utána Eva Max is érkezik a My Hand and My Heart című dallal, ez ugye az ATC Around the World című slágerének átdolgozása, délután 3 órakor pedig Patrícia is itt lesz a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
1: Cherry Tiggo 4. Már 8.590.000 forinttól a Kaposvárkár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV. Fejlett technológia. 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvárkár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába. A Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: A Csiky Gergely Színház is spórol az energiával. Közönségkedvenc tér vissza a KKK-hoz. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Egész nap szünetel a használati melegvíz szolgáltatás Kaposváron ma, augusztus 5-én. A Kaposvári Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása szerint a Kanizsai utcai fűtőműnél végzett tervezett karbantartási munkák miatt reggel 8 és este 6 óra között a társaság teljes szolgáltatási területén nem lesz melegvíz. A szolgáltatással kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Kaposvári Vagyonkezelő ZRT ügyfélszolgálatán kérhető. Energiatakarékos működésre áll át a Kaposvári Csiky Gergely Színház a jelenlegi energiahelyzet miatt. A teátrum több intézkedést is bevezetett, csak a működéshez szükséges helyiségeket hűtik, szabályozzák a világítást és az esti kivilágítást is lekapcsolják. Az energiatakarékosság az Együd Árpád kulturális központot és a Vasari képtárat is érinti, ahol szintén tudatosabban használják a klímát és a világítást. 2 új ivóvízkút készül Kaposváron, amelyek várhatóan az év végére állhatnak üzembe, és mintegy 1000-1300 köbméterrel növelhetik a város napi víztermelő kapacitását. A fejlesztés a biztonságos vízellátás szolgálja, különösen a mostanihoz hasonló rendkívüli meleg időszakokban, amikor a fogyasztás a megszokott napi 11.000-ről 13.000 köbméter környékére emelkedik. A város jelenlegi víztermelő kapacitása elegendő, emellett 5 meglévő kutat is felújítanak, valamint a hálózati vízveszteség csökkentésén is dolgoznak. Anthony Walker a következő szezonban is a Kométa KVG Kaposvári KK játékosa lesz. Az amerikai kosárlabdázó az előző idényben gyorsan a szurkolók kedvencévé vált és fontos szerepet játszott a kaposváriak bronzérmében. Az alapszakaszban átlagosan 12,5 pontot szerzett mérkőzésenként, a rájátszásban pedig közel 17 pontos átlaggal segítette csapatát. Walker jelenleg a kanadai bajnokságban szerepel, ezután tér vissza Kaposvárra. Több mint 600 településen van érvényben vízkorlátozás Magyarországon a tartós hőség miatt. A kormány tájékoztatása szerint 465 településen első, 151-en másod, 13 helyen pedig harmadfokú korlátozást vezettek be. A harmadfokú hőségriasztás péntek éjfélig biztosan érvényben marad, de az előrejelzések szerint a rendkívüli meleg akár jövő keddig is kitarthat. A kánikula miatt több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, a MÁV pedig már több mint 16.000 palack ivóvizet osztott ki az utasoknak.
0: Időjárás jelentés.
4: A délutáni órákban is napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A csúcshőmérséklet továbbra is 38-41 fok között alakul, így továbbra is erős lesz a hőség. A nyugatias szél gyenge marad, késő délutántól pedig fokozatosan enyhül a meleg, estére 25-27 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: 5 perccel 15 óra után itt a Rádió Moston felsorakoztak a következő 60 perce is a legjobb zenék. Jön a Konyhazenekar és a Földre való, előtte pedig egy tempós, bulis, vidám dal Eros Ramazzottitól és Ricky Martintól. Indul az óra a Non-Siamo Szólival.
6: Ella

Itt a rádió mostani ilyen nappal szólnak a legjobb zenék. Ez volt Marshmello és Kane Brown és a My Zone. Itt 2024-ből pontosan 4:44 van, és ajánlom figyelmetekbe a Takács Gyula könyvtár programját. Folytatódik holnap a Kacagó csütörtökök című programsorozat. Ez egy vidám zenés és kézműves délelőtt gyerekeknek. Minden csütörtökön a gyermekkönyvtárban. Holnap augusztus 6-án a Hangoló Zenés Színház előadásával a Megy a vonat, muzsikál a kereket címvel 10 és 11 óra között. Ezt követi majd a kézműves foglalkozás 11 és déli 12 óra között 5 éves kortól. Várják az érdeklődőket. Itt a rádió mostan pedig az időjáráshoz passzoló dal érkezik a Kor testvérektől, a The Kors együttestől, ez pedig a Summer Sunshine.

0: Ez volt a Hooligans és a Paradicsom Lotfi Begi remixében itt a 91.2 Rádió. Moston 2 perccel vagyunk 3:30 előtt. Van egy olyan, hogy Questrán közösségi terepfutás. Ha szeretnéd megtapasztalni, hogy milyen, amikor egy futás nem csak a kilométerekről szól, akkor érdemes rajta részt venni. A Desedál lesz egyébként. A Questrán egy különleges terepfutó élmény, ahol minden résztvevő ugyanarról az alapútvonalról indul, de a pálya során lehetősége van plusz útvonalakat választani. Ezekkel a kitérőkkel növelheti a megtett távot, új ösvényeket fedezhet fel, és saját maga alakíthatja a futás élményét. A terepfutáson csak egy alapútvonalat futnak meg a résztvevők, ahol a döntési pontoknál közösen mennek tovább. A találkozó most szombaton 8-án reggel 9 órakor lesz az Arborétum híd előtti parkolóban. A táv 7-10 km, a terep erdélyi ösvények és földutak és közösségi tempó. Mindenkit várnak sok szeretettel. Ez a futás tehát nem verseny és nem időmérésről szól, hanem egy új kezdeményezésről, hogy együtt mozogjunk a természetben, megismerjük a Questrán koncepcióját és megtapasztaljuk, hogy ugyanaz a pálya minden futónak egy kicsit más történetet mesélhet. Jó szórakozást kívánok a programhoz előre is, itt a Rádió Moston pedig egy rövid ajánlót. Követően hozom Lost Frequencies, Elidő és az Ex-Ambassadors dalát, a Back to You-t.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Az ember néha úgy érzi, és ki is mondja, hogy majd megzabálná a másikat. Hogy jaj, akár a ugye? Ez, na, pont ez.
2: Ja,
1: az
2: megeszlek.
1: A, jaj, eszem a zuzádat, én annyira imádlak. Jaj, gyarasz,
2: általában vagyok macskakölyök, kutyakölyök, tehát a kicsi állatokra, a kis emberekre mondják.
1: Úgy hívják ezt a jelenséget, hogy cukisági agresszió.
2: Egy kis kutyakölyök lefelé visszanyal.
1: De miközben szeretgetem is érzem azt, hogy szívem szerint annyira megszorongatnám, ahogy nyilván nem fogom megszorongatni.
2: Neked egy anakonda kéne, egy piton.
1: Hogy szorongasson,
2: szorongasson
1: meg,
2: jó? Meg téged, aztán többet te nem szorongatsz senkit.
1: Úgy örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Nagyon sokat hozzájárulsz a lelki fejlődésemhez.
2: Ingyen, nem kerül semmivel.
1: Köszönöm, Willi.
3: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Break Your Heart, ez volt Tayo Cruz és Ludacris közösei a Rádió Most FM 91.2, egy perccel vagyunk 3:44 előtt, én Horváth Szabi vagyok, 4 órakor pedig érkezik Patrícia a mikrofon mögé, aki elmondja a legfrissebb történéseket, ami városunkkal, kishazánkkal és a nagyvilággal kapcsolatos. És ami a városunkkal kapcsolatos, az az, hogy a Bajcsi Zsilinszky utcát elkezdték helyre rázni, katyába rázni, aszfaltozni, úgyhogy ott a megváltozott forgalmi rendszerint kell közlekedni, ugye ezt megtalálhatjátok a www.kaposvármost.hu-n is, viszont a Zárda utca felől a Bajcsi-Zsilinszky utca ugye le van zárva, helyre mindenképpen figyeljetek. És hát erősödni fog a forgalom rövidesen, ugye indul a drive time, amikor a munkaidő a legtöbb munkahelyen ugye 16 óra környékén véget ér, emiatt hát nagyon sokan autóba ültök, és erősödik a forgalom a belvárosban, vigyázzatok magatokra és egymásra is, és várom a közlekedési információkat a 0670 32 32 355-re. A The Rolling Stones legfrissebb felvétele jön a folytatásban, ez pedig a Mr. Charm itt a Rádió Moston.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is Rádió Most FM 91.2.

0: forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: A rollereseket ellenőrizték a sétáló utcán. Még lehet jelentkezni a Materpót felvételiére. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hallják 4 órakor. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron, hogy energiát takarítsanak meg. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint az intézkedéssel mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyaszt a város közvilágítása, ami körülbelül 1400 kWh megtakarítást jelent. A több mint 10 000 korszerű, okos lámpatestnek köszönhetően a fényerő központilag szabályozható, miközben a forgalmas csomópontoknál és a gyalogátkelő helyeken továbbra is változatlan marad a megvilágítás. Fokozottan ellenőrizték az elektromos rollerrel közlekedőket Kaposvár belvárosában. A rendőrök és a közterület felügyelők tájékoztatása szerint a főtéren és a sétáló övezetben az ellenőrzéseket motoros rendőrök és drón is segítette. 12 rollerezőt igazoltattak, egyikük sem volt ittas, ugyanakkor egy 24 éves férfit elfogtak, mert pénzbírság meg nem fizetése miatt körözték. Az ellenőrzés során 5 helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben figyelmeztettek, egy ügyben pedig feljelentést tettek. A hatóságok szerint az akció célja elsősorban a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése volt. 30 képzés közül választhatnak a pótfelvételizők a Mate Kaposvári kampuszán. Az intézmény 5 területen agrár, gazdaságtudományi, műszaki, művészeti és pedagógus képzési szakokon várja a jelentkezőket augusztus 7-éig. Az alap- és mesterképzések között többek között mérnöki, gazdasági, informatikai, művészeti és pedagógiai szakok szerepelnek. A kampusz az idei általános felvételin történetének legjobb eredményét érte el, több mint 1000 hallgatót vettek fel. Megsérült egy 15 éves fiú, amikor egy autó szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópályán Balatonszemes térségében. A baleset kedden délelőtt történt, amikor a Budapest felől Fonyód irányába haladó személyautó vezetője elaludt vezetés közben. A jármű letért az útról, majd miután a sofőr visszakormányozta, irányíthatatlanná vált és a baloldali szalagkorlátnak ütközött. A sérült utast a mentők kórházba szállították. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Pécs és Orfű között, augusztus 12-e és 19-e között. A Mecsekerdő ZRT balesetveszélyes fák eltávolítását végzi Pécs és Remeterét között, ezért a gépjármű forgalmat időszakosan korlátozzák. A közúttal párhuzamos kerékpárutat hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között teljesen lezárják. A gyalogosokat és a túrázókat is arra kérik, hogy a munkálatok idején kerüljék el az érintett területeket.
0: Időjárás jelentés.
2: A délutáni órákban is napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A csúcshőmérséklet továbbra is 38-41 fok között alakul, így továbbra is erős lesz a hőség. A nyugatias szél gyenge marad, késő délutántól pedig fokozatosan enyhül a meleg, estére 25-27 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
3: 16 óra után vagyunk pár perccel. Patrícia, köszi szépen az információt, és 17 órakor várunk vissza friss tudnivalókkal. Itt a Rádió Moston pedig érkezik Charlie XCX újdonsága, a Kamara, előtte pedig DJ Antoine felvételével indul az óra, ez a második 2012-ből, és csak óvatosan az utakon elindult a Drive Time, erősebb lett a forgalom a városban és környékén is az utakon.

Ez volt a The Black Eyed Peas, Shakira és David Guetta, a közös Don't You Worry It, a 91.2 rádió. Mostan egy perc elmúlt el, 4:15, óvatosan továbbra is az utakon, és a Bajcsi Zsilinszky utcát, tehát elkezdték már aszfaltozni, oda sem lehet beajtani a Zárda utca felől, ezt is tartsátok szem előtt, és vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon. Ha bárki bármit lát és tapasztal a közlekedéssel kapcsolatban, azt juttass el hozzám 0670 32 32 355, hogy ezekkel az információkkal is egy kicsit gördülékenyebbé tudjuk tenni a közlekedést városunkban és annak környékén is. A jó zenék pedig a folytatásban is itt szólnak az FM 91.2-n, mindjárt jön a Halott pénz és a Dobban, előtte pedig az egykori Destiny's Child-os Beyoncé énekel, és már is szól tőle a Crazy in Love.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A nyári hónapokban mindig kevesebb a véradó, mint az év többi szakában, pedig most is ugyanannyi vérre van szükség. Ijászkodás, solymász bemutató és rengeteg élmény várja a gyerekeket a Somogyi Erdőgazdaság táborában. Minden nap más helyszínen járnak a résztvevők. Egy 100 éves jármű is lehet üzemképes, ezt bizonyítja a Balatonboglári magángyűjtemény, amelyben különleges mezőgazdasági gépek kaptak helyet. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapos.a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
1: Itt a rádió mostan pedig másfél perccel fél öt után Joel Corey és Mabel közösen jön az I Wish, majd az Ex Little Mix-es Pörri is itt lesz 2024-ben a Forgot About Us című felvételével.

Ez volt a Skót Calvin Harris és Clementine Douglas közös Blessings itt a 91.2 rádió. Moston pontosan 3:45 van, a hangom alatt hallhatod The Pussycatos és Busta Rhymes közös dallal, pedig már a búcsúzom tőletek, ez a Don Cha 2004-ből, és itt lesz még Teddy Swims-től is a Break Up in Reverse, illetve Irene Caradala is 1983-ból a What a Feeling, ezeket követően délután 5 órakor pedig Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig bekapcsoljuk a zenegépet, ami ontja magából folyamatosan, rendíthetetlenül, megállíthatatlanul a legnagyobb slágereket, napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt, óránként pedig a legfrissebb híreket, infokat Patricia hozza majd a nap további részében is. Holnap reggel Roth Balázsi Hunor kollégám ébreszt majd benneteket hajnali 6 órakor, én pedig várhatóan pénteken ugyanígy hajnali 6 órakor térek vissza majd a mikrofon mögé. 11 órától mostanáig a Rádió Most FM 91.2 mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, további szép napot kívánok nektek, maradjatok velünk a folytatásban is, és találkozunk legközelebb. A viszonthallásra, sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Reklám.
1: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Augusztus 9-e és 14-e között megéri Kaposváron maradni, hiszen 17. alkalommal érkezik a Kaposfest. Augusztus 12-én a világhírű Budapest Jazz Orchestra és vendégeinek előadását élvezhetik a Szivárvány Kultúrpalotában. Világszínvonalú művészek, inspiráló koncertek és sokszínű kísérő programok várják a közönséget. Találkozzunk augusztus 9-e és 14-e között a Kaposfesten. Jegyek és információk a fesztivál hivatalos oldalán www.kaposfest.com.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
5: Cherry Tiggo 4 már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél. Fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatti Cherry szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Biztonságban van Kaposvár vízellátása. A Csiki is energiát spórol. Jó napot kívánok, 5 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Két új ivóvízkút készül Kaposváron, amelyek várhatóan az év végére állhatnak üzembe, és mintegy 1000-1300 köbméterrel növelhetik a város napi víztermelő kapacitását. A fejlesztés a biztonságos vízellátást szolgálja, különösen a mostanihoz hasonló rendkívüli meleg időszakokban, amikor a fogyasztás a megszokott napi 11.000-ről 13.000 köbméter környékére emelkedik. A város jelenlegi víztermelő kapacitása elegendő, emellett 5 meglévő kutat is felújítanak, valamint a hálózati vízveszteség csökkentésén is dolgoznak. A tartós aszály és a rendkívüli hőség a somogyi erdők vadállományát is megviseli, ezért a Sefag ZRT folyamatosan biztosítja az állatok vízellátását. Mint írták, lajtos kocsikkal töltik fel az itatókat, kutakat újítanak fel és vízvisszatartó megoldásokat alkalmaznak, miközben a vadászok dinnyét is kihelyeznek a vaddisznóknak és a szarvasoknak, hogy pótolják a folyadékot. A szakemberek szerint ezek az intézkedések létfontosságúak a kánikulában a vadállomány túlélése érdekében. Két helyszínen ünnepli Kaposvár az államalapítás ünnepét augusztus 20-án. A program délelőtt a Kossuth téren kezdődik zászlófelvonással, ünnepi műsorral, polgármesteri beszéddel és az új kenyér megszentelésével. Délutántól a Városligetben folytatódik a rendezvény, ahol családi programok, bemutatók és koncertek várják az érdeklődőket. Az esti programok között szerepel a Magyar Banda koncertje, sólymáz bemutató és a napot lezáró tűzi játék is. Energiatakarékos működésre áll át a kaposvári Csiki Gergely Színház a jelenlegi energiahelyzet miatt. A teátrum több intézkedést is bevezetett, csak a működéshez szükséges helyiségeket hűtik, szabályozzák a világítást és az esti kivilágítást is lekapcsolják. Az energiatakarékosság az Együd Árpád kulturális központot és a Vasari képtárat is érinti, ahol szintén tudatosabban használják a klímát és a világítást. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást Magyarország egész területére. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak több folyadékot, kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és ne hagyjanak senkit, gyermeket, időst vagy házi állatot parkolóautóban. A sáskák elleni védekezés érdekében szükséghelyzeti engedélyt adott ki több növényvédőszerre a NÉBIH. A hatóság szerint a tartós hőség és aszály miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek a marokkói, az olasz és a vándorsáskák, amelyek főként az alföldi mezőgazdasági területeken okozhatnak jelentős károkat. Az engedélyek november 23-áig érvényesek, a hatóságok pedig továbbra is figyelemmel kísérik a sáskák terjedését.
0: Időjárás jelentés.
6: A délutáni órákban is napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. A csúcshőmérséklet továbbra is 38-41 fok között alakul, így továbbra is erős lesz a hőség. A nyugati szél gyenge marad, késő délutántól pedig fokozatosan enyhül a meleg, estére 25-27 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: haza felé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 5-e, szerda este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Spórol a város. Energiatakarékos működésre állnak át Kaposváron több intézményben és vállalatnál is a jelenlegi energiahelyzet miatt. Az önkormányzat csökkenti a közterületi lámpák fényerejét, így az okos közvilágítási rendszernek köszönhetően mintegy 30%-os energiamegtakarítást érnek el, miközben a forgalmas csomópontok és gyalogátkelőhelyek megvilágítása változatlan marad. A Csiky Gergely Színházban optimalizálják a klímahasználatot, csak a működéshez szükséges helyiségeket hűtik, és az esti dísz kivilágítást is lekapcsolják. Hasonló intézkedéseket vezetnek be az Együd Árpád kulturális központban is, ahol tudatosabban használják a világítást és a légkondicionáló berendezéseket, ahol lehet, pedig csökkentik az energiafelhasználást. A kaposvári boltok, autómosók és plázák is több módon próbálják visszafogni a fogyasztást, például a berendezések üzemeltetésének optimalizálásával, a világítás észszerűbb és energiatakarékosabb használatával és a felesleges energiafelhasználás megszüntetésével. A cél minden esetben az, hogy a működés biztonsága mellett minél kevesebb energiát használjanak fel. 30 képzés közül választhatnak a pótfelvételizők Kaposváron. Még 2 napig lehet jelentkezni a Mate Kaposvári kampuszának képzéseire a pótfelvételi eljárásban. Az intézmény idén 30 szakot hirdetett meg 5 különböző tudományterületen, így az agrár, gazdaságtudományi, műszaki, művészeti és pedagógus képzések között is válogathatnak a továbbtanulók. A kínálatban egyebek mellett mérnöki, pénzügyi, informatikai, fotográfiai, média és pedagógiai szakok is megtalálhatók. A jelentkezéseket augusztus 7-éig várják, kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén. A kampusz tájékoztatása szerint az idei általános felvételin rekordot ért el az intézmény, több mint 1000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Kaposváron szeptemberben. Ellenőrzésekkel lépett fel a kaposvári rendőrség a szabálytalan rolleresekkel szemben. Kaposvár főterén tartottak célzott ellenőrzést a rendőrök az elektromos rollerrel közlekedők körében. A hétfői akció során azt vizsgálták, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóvezetre vonatkozó szabályokat, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat. Az ellenőrzésben rendőrök, közterületfelügyelők, motoros járőrök és drón is részt vett. A rendőrség szerdai tájékoztatása szerint 12 embert igazoltattak, egyiküknél sem merült fel ittas vezetés gyanúja, ugyanakkor egy körözött férfit elfogtak. Az intézkedések között 5 helyszíni bírság, 3 figyelmeztetés és 1 feljelentés szerepelt. A hatóságok hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a balesetek megelőzése és a közlekedők biztonságának növelése volt. 250 sofőrt ellenőriztek a rendőrök, 42 esetben kellett intézkedniük. A Somogy vármegyei rendőr főkapitányság munkatársai nemrég Siófok és Vonzás körzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nem csak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedés biztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak. Az akció ideje alatt a járőrök 250 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük 2 sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, valamint irányváltoztatás és elsőbségi szabályok megsértése miatt összesen 42 esetben kellett intézkedniük. Dinnyével hűsítik a vadakat a somogyi erdőkben. Nem csak az embereket, hanem az erdők lakóit is próbára teszi a hosszantartó kánikula és az aszály Somogyban. A vadállatok túlélése érdekében a Sefag ZRT és a helyi vadászok folyamatosan biztosítják a szükséges vizet az erdőkben, ahol több helyen már a természetes források sem nyújtanak elegendő utánpótlást. A szakemberek tájékoztatása szerint most lajtos kocsikkal töltik az itatókat, fejlesztik a vízellátó rendszereket, a vadászok pedig saját eszközeikkel is segítenek. Van, aki vizet szállít, mások dinnyét visznek a vaddisznóknak és szarvasoknak. A sefak szerint a jelenlegi időszakban a vízpótlás elengedhetetlen a vadállomány megóvásához. Baleset lett a volán mögötti alvás vége. Szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópályán Balatonszemes térségében egy személyautó. A rendőrség közleménye szerint Budapest irányából Fonyód felé haladt egy személygépkocsi, amikor a sofőr vezetés közben elaludt. A jármű letért az úttestről, a füves területen két optikai terelő oszlopnak ütközött, majd a vezető felriadva visszakormányozta az autót az úttestre, a kocsi azonban irányíthatatlanná vált és neki csapódott a baloldali szalagkorlátnak. A balesetben a gépkocsi egyik utasa, egy 15 éves fiú megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. Fiatal tehetséggel erősít a Finó Kaposvár. A Finó Kaposvár bejelentette, hogy Kecskemétről szerződtette Király Benyámint. A mindössze 17 éves utánpótlás válogatott röplabdázót korosztálya egyik legígéretesebb játékosaként tartják számon, és több extraligás klub érdeklődött iránta. A 196 cm magas szélső ütő az előző idényben mutatkozott be a férfi röplabda élvonalában. A Kecskemét játékosaként négyszer találkozott a Finó Kaposvárral, kétszer az extraliga alapszakaszában, kétszer pedig a Magyar Kupa negyed döntőjében. Mind a négy alkalommal csapata legeredményesebb játékosa volt, a kupasorozat első mérkőzésén pedig 12 ponttal járult hozzá együttese teljesítményéhez. Király Benyámin elmondta, szeretne minél többet tanulni a Finó tapasztaltabb játékosaitól. Kaposváron marad a közönség kedvenc kosárlabdázó. Anthony Walker az előttünk álló szezonban is a Kométa KVG Kaposvári KK együttesét erősíti. A klub tájékoztatása szerint Walker jelenleg a kanadai bajnokságban kosárlabdázik, ezután tér vissza Kaposvárra. Az amerikai játékos a tavalyi szezonban oroszlán részt vállalt az együttes bronzérem szerzéséből, átlagában 16,8 pontot dobott, 6,4 gyűrűről lecsorgó labdát szedett össze, és közel 20-ra növelte a VAL pontjai számát. Walker Kaposvárra érkezése után hamar közönségkedvenc is lett, és ezt nem csak a játékával, hanem a mentalitásával és a szurkolókkal ápolt kiváló viszonyának is köszönhette.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is sokáig kitart a forróság, a hőmérséklet napnyugta után is 30 fok körül alakul, késő estére pedig 25-28 fokig hűl a levegő. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz, csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron, hogy energiát takarítsanak meg. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint az intézkedéssel mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyaszt a város közvilágítása, ami körülbelül 1400 kWh megtakarítást jelent. A több mint 10 000 korszerű, okos lámpatestnek köszönhetően a fényerő központilag szabályozható, miközben a forgalmas csomópontoknál és a gyalogátkelő helyeken továbbra is változatlan marad a megvilágítás. A tartós aszály és a rendkívüli hőség a somogyi erdők vadállományát is megviseli, ezért a Sefag ZRT folyamatosan biztosítja az állatok vízellátását. Mint írták, lajtos kocsikkal töltik fel az itatókat, kutakat újítanak fel és vízvisszatartó megoldásokat alkalmaznak, miközben a vadászok dinnyét is kihelyeznek a vaddisznóknak és a szarvasoknak, hogy pótolják a folyadékot. A szakemberek szerint ezek az intézkedések létfontosságúak a kánikulában a vadállomány túlélése érdekében. Összehangolt közlekedési ellenőrzést tartottak Siófokon és környékén a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A rendőrök drónokkal, civil autókkal és szondáztatással ellenőrizték a forgalmat. Az akció során 250 járművezetőt vizsgáltak, két sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja, emellett gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása és egyéb szabályszegések miatt összesen 42 esetben intézkedtek. Újabb meleg rekordok dőltek meg kedden. A Hungaromet tájékoztatása szerint Újpesten 40,3 Celsius fokot mértek, ami új fővárosi napi meleg rekord. A hajnali minimum hőmérséklet országos rekordja is megdőlt. A Baranya vármegyei Bodán 26,8 fokig hűlt csak le a levegő, míg Budapesten a Jánoshegyen 26,1 fokot mértek. Ezzel mindkét helyen megdőlt a korábbi rekord. A hőségriadó kezdete óta csak nem 400 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint csak hétfőn 96 alkalommal kellett beavatkozni kigyulladt tarlók, bozótosok és erdők miatt. A hőségben keletkezett tüzeknek már halálos áldozata is van. A Vas vármegyei Zsennyén egy férfi oltás közben szenvedett halálos sérüléseket. A hatóságok a fokozott tűzveszély miatt továbbra is óvatosságra kérik a lakosságot, és felhívják a figyelmet, hogy még mindig országos tűzgyújtási tilalom van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is sokáig kitart a forróság, a hőmérséklet napnyugta után is 30 fok körül alakul, késő estére pedig 25-28 fokig hűl a levegő. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz, csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Sokszor érezzük és mondjuk, hogy mindjárt megzabállak, hogy egyem a zuzádat, esetleg, hogy egyem azt a pici szíved, vagy éppen azt, hogy...
2: De szép macska vagy, Sanyi, anyádat.
1: Na jó, ez nem számít cukisági agressziónak.
3: Egy kis kihagytál belőle, de ez bejárta a világot, azt hiszem.
1: Azt hiszem. Viselkedésünk szerint a jelenség hátterében az a frusztráció áll, hogy az emberek nem tudják az aranyos állatokat vagy embereket kedvük szerint megszeretgetni, ez a frusztráció pedig pozitív agresszióhoz vezet. Elképzelhető, hogy egyszerűen csak így éljük meg az erőteljes élményeket, és ez a reakció segít feloldani a külvilágból érkező pozitív ingereket, mondta a kutatás vezetője.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Két új ivóvízkút készül Kaposváron, amelyek várhatóan az év végére állhatnak üzembe, és mintegy 1000-1300 köbméterrel növelhetik a város napi víztermelő kapacitását. A fejlesztés a biztonságos vízellátást szolgálja, különösen a mostanihoz hasonló rendkívüli meleg időszakokban, amikor a fogyasztás a megszokott napi 11.000-ről 13.000 köbméter környékére emelkedik. A város jelenlegi víztermelő kapacitása elegendő, emellett 5 meglévő kutat is felújítanak, valamint a hálózati vízveszteség csökkentésén is dolgoznak. Fokozottan ellenőrizték az elektromos rollerrel közlekedőket Kaposvár belvárosában. A rendőrök és a közterület felügyelők tájékoztatása szerint a főtéren és a sétáló övezetben az ellenőrzéseket motoros rendőrök és drón is segítette. 12 rollerezőt igazoltattak, egyikük sem volt ittas, ugyanakkor egy 24 éves férfit elfogtak, mert pénzbírság meg nem fizetése miatt körözték. Az ellenőrzés során 5 helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben figyelmeztettek, egy ügyben pedig feljelentést tettek. A hatóságok szerint az akció célja elsősorban a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése volt. Király Benjaminnal erősített a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. A 17 éves utánpótlás válogatott szélső ütő a Kecskeméttől érkezik, és korosztálya egyik legígéretesebb játékosának tartják. A fiatal röplabdázó az előző idényben már bemutatkozott az Extraligában, a Finó ellen pedig mind a 4 mérkőzésen csapata legeredményesebb játékosa volt. Péntek éjfélig meghosszabbították a 3. fokú hőségriasztást Magyarország egész területére. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak több folyadékot, kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és ne hagyjanak senkit, gyermeket, időst vagy háziállatot parkolóautóban. Egyre többen választják a balatoni vonatokat a nyári szezonban. A MÁV adatai szerint a főszezon első 30 napjában közel 5%-kal nőtt a helyjegyes Intercity és Express vonatok utasforgalma a tavalyi évhez képest. Különösen népszerűek voltak a közvetlen járatok. A Jégmadár Express 22, a Csabai Tekergő Express pedig csaknem 30%-kal többen vették igénybe. Emellett a kerékpár szállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is emelkedett. A Balaton Intercity-ken például 11%-kal több vásárlást regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is sokáig kitart a forróság, a hőmérséklet napnyugta után is 30 fok körül alakul, késő estére pedig 25-28 fokig hűl a levegő. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz, csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Kaposváron marad a közönség kedvenc kosárlabdázó. Anthony Walker az előttünk álló szezonban is a Kométa KVG Kaposvári KK együttesét erősíti. A klub tájékoztatása szerint Walker jelenleg a kanadai bajnokságban kosárlabdázik, ezután tér vissza Kaposvárra. Az amerikai játékos a tavalyi szezonban oroszlán részt vállalt az együttes bronzérem szerzéséből, átlagában 16,8 pontot dobott, 6,4 gyűrűről lecsorgó labdát szedett össze, és közel 20-ra növelte a VAL pontjai számát. Walker Kaposvárra érkezése után hamar közönségkedvenc is lett, és ezt nem csak a játékával, hanem a mentalitásával és a szurkolókkal ápolt kiváló viszonyának is köszönhette. Spórol a város. Energiatakarékos működésre állnak át Kaposváron több intézményben és vállalatnál is a jelenlegi energiahelyzet miatt. Az önkormányzat csökkenti a közterületi lámpák fényerejét, így az okos közvilágítási rendszernek köszönhetően mintegy 30%-os energiamegtakarítást érnek el, miközben a forgalmas csomópontok és gyalogátkelőhelyek megvilágítása változatlan marad. A Csiky Gergely Színházban optimalizálják a klímahasználatot, csak a működéshez szükséges helyiségeket hűtik, és az esti dísz kivilágítást is lekapcsolják. Hasonló intézkedéseket vezetnek be az Együd Árpád Kulturális Központban is, ahol tudatosabban használják a világítást és a légkondicionáló berendezéseket, ahol lehet, pedig csökkentik az energiafelhasználást. A kaposvári boltok, autómosók és plázák is több módon próbálják visszafogni a fogyasztást, például a berendezések üzemeltetésének optimalizálásával, a világítás észszerűbb és energiatakarékosabb használatával és a felesleges energiafelhasználás megszüntetésével. A cél minden esetben az, hogy a működés biztonsága mellett minél kevesebb energiát használjanak fel. Baleset lett a volán mögötti alvás vége. Szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópályán Balatonszemes térségében egy személyautó. A rendőrség közleménye szerint Budapest irányából Fonyód felé haladt egy személygépkocsi, amikor a sofőr vezetés közben elaludt. A jármű letért az úttestről, a füves területen két optikai terelő oszlopnak ütközött, majd a vezető felriadva visszakormányozta az autót az úttestre, a kocsi azonban irányíthatatlanná vált és neki csapódott a baloldali szalagkorlátnak. A balesetben a gépkocsi egyik utasa, egy 15 éves fiú megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. 30 képzés közül választhatnak a pótfelvételizők Kaposváron. Még két napig lehet jelentkezni a Mate Kaposvári kampuszának képzéseire a pótfelvételi eljárásban. Az intézmény idén 30 szakot hirdetett meg 5 különböző tudományterületen, így az agrár, gazdaságtudományi, műszaki, művészeti és pedagógus képzések között is válogathatnak a továbbtanulók. A kínálatban egyebek mellett mérnöki, pénzügyi, informatikai, fotográfiai, média és pedagógiai szakok is megtalálhatók. A jelentkezéseket augusztus 7-éig várják, kizárólag elektronikusan a felvi.hu felületén. A kampusz tájékoztatása szerint az idei általános felvételin rekordot ért el az intézmény, több mint 1000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Kaposváron szeptemberben. Ellenőrzésekkel lépett fel a kaposvári rendőrség a szabálytalan rolleresekkel szemben. Kaposvár főterén tartottak célzott ellenőrzést a rendőrök az elektromos rollerrel közlekedők körében. A hétfői akció során azt vizsgálták, hogy a rolleresek betartják-e a sétálóvezetre vonatkozó szabályokat, illetve nem veszélyeztetik-e a gyalogosokat. Az ellenőrzésben rendőrök, közterületfelügyelők, motoros járőrök és drón is részt vett. A rendőrség szerdai tájékoztatása szerint 12 embert igazoltattak, egyiküknél sem merült fel ittas vezetés gyanúja, ugyanakkor egy körözött férfit elfogtak. Az intézkedések között 5 helyszíni bírság, 3 figyelmeztetés és 1 feljelentés szerepelt. A hatóságok hangsúlyozták, az ellenőrzések célja a balesetek megelőzése és a közlekedők biztonságának növelése volt. 250 sofőrt ellenőriztek a rendőrök, 42 esetben kellett intézkedniük. A Somogy vármegyei rendőr főkapitányság munkatársai nemrég Siófok és Vonzás körzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nem csak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedés biztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak. Az akció ideje alatt a járőrök 250 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük két sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, valamint irányváltoztatás és elsőbségi szabályok megsértése miatt összesen 42 esetben kellett intézkedniük. Dinnyével hűsítik a vadakat a somogyi erdőkben. Nem csak az embereket, hanem az erdők lakóit is próbára teszi a hosszantartó kánikula és az aszály Somogyban. A vadállatok túlélése érdekében a Sefag ZRT és a helyi vadászok folyamatosan biztosítják a szükséges vizet az erdőkben, ahol több helyen már a természetes források sem nyújtanak elegendő utánpótlást. A szakemberek tájékoztatása szerint most lajtos kocsikkal töltik az itatókat, fejlesztik a vízellátó rendszereket, a vadászok pedig saját eszközeikkel is segítenek, van, aki vizet szállít, mások dinnyét visznek a vaddisznóknak és szarvasoknak. A Sefag szerint a jelenlegi időszakban a vízpótlás elengedhetetlen a vadállomány megóvásához. Fiatal tehetséggel erősít a Finó Kaposvár. A Finó Kaposvár bejelentette, hogy Kecskemétről szerződtette Király Benyámint. A mindössze 17 éves utánpótlás válogatott röplabdázót korosztálya egyik legígéretesebb játékosaként tartják számon, és több extraligás klub érdeklődött iránta. A 196 cm magas szélső ütő az előző idényben mutatkozott be a férfi röplabda élvonalában. A Kecskemét játékosaként négyszer találkozott a Finó Kaposvárral, kétszer az Extraliga alapszakaszában, kétszer pedig a Magyar Kupa negyed döntőjében. Mind a négy alkalommal csapata legeredményesebb játékosa volt, a kupasorozat első mérkőzésén pedig 12 ponttal járult hozzá együttese teljesítményéhez. Király Benyámin elmondta, szeretne minél többet tanulni a Finó tapasztaltabb játékosaitól.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is sokáig kitart a forróság, a hőmérséklet napnyugta után is 30 fok körül alakul, késő estére pedig 25-28 fokig hűl a levegő. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz, csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A rádió.

0: Rap.
1: Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
2: We gotta talk. Dang, I know, but it's just... some things I gotta get off my chest, alright?

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Csókolom a segéteket. Csőváz. Létsz.
1: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Szívem, nekem életem, odaadtam érted. A csillagokig mentem, míg az eget nézted. Mindig jót akartam, és hogy te is éld meg.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Kedvenc zenéiddel.
1: Music, music.
0: A pillanat. A tiéd. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Két helyszínen ünnepli Kaposvár az államalapítás ünnepét augusztus 20-án. A program délelőtt a Kossuth téren kezdődik zászlófelvonással, ünnepi műsorral, polgármesteri beszéddel és az új kenyér megszentelésével. Délutántól a Városligetben folytatódik a rendezvény, ahol családi programok, bemutatók és koncertek várják az érdeklődőket. Az esti programok között szerepel a Magyar Banda koncertje, Sólymász bemutató és a napot lezáró tűzijáték is. 30 képzés közül választhatnak a pótfelvételizők a Mate Kaposvári kampuszán. Az intézmény 5 területen agrár, gazdaságtudományi, műszaki, művészeti és pedagógus képzési szakokon várja a jelentkezőket augusztus 7-éig. Az alap- és mesterképzések között többek között mérnöki, gazdasági, informatikai, művészeti és pedagógiai szakok szerepelnek. A kampusz az idei általános felvételin történetének legjobb eredményét érte el. Több mint 1000 hallgatót vettek fel. Megsérült egy 15 éves fiú, amikor egy autó szalagkorlátnak csapódott az M7-es autópályán Balatonszemes térségében. A baleset kedden délelőtt történt, amikor a Budapest felől Fonyód irányába haladó személyautó vezetője elaludt vezetés közben. A jármű letért az útról, majd miután a sofőr visszakormányozta, irányíthatatlanná vált és a baloldali szalagkorlátnak ütközött. A sérült utast a mentők kórházba szállították. A sáskák elleni védekezés érdekében szükséghelyzeti engedélyt adott ki több növényvédőszerre a NÉBIH. A hatóság szerint a tartós hőség és aszály miatt egyre nagyobb veszélyt jelentenek a marokkói, az olasz és a vándorsáskák, amelyek főként az alföldi mezőgazdasági területeken okozhatnak jelentős károkat. Az engedélyek november 23-áig érvényesek, a hatóságok pedig továbbra is figyelemmel kísérik a sáskák terjedését. A hőségriadó kezdete óta csak nem 400 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint csak hétfőn 96 alkalommal kellett beavatkozni kigyulladt tarlók, bozótosok és erdők miatt. A hőségben keletkezett tüzeknek már halálos áldozata is van. A Vas vármegyei Zsennyén egy férfi oltás közben szenvedett halálos sérüléseket. A hatóságok a fokozott tűzveszély miatt továbbra is óvatosságra kérik a lakosságot, és felhívják a figyelmet, hogy még mindig országos tűzgyújtási tilalom van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is sokáig kitart a forróság, a hőmérséklet napnyugta után is 30 fok körül alakul, késő estére pedig 25-28 fokig hűl a levegő. Az ég többnyire

Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. Gentlemen, this is Roman Dream Usin.

0: az, ahol én vagyok.
1: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
2: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Most, FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Energiatakarékos működésre áll át a kaposvári Csiky Gergely Színház a jelenlegi energiahelyzet miatt. A teátrum több intézkedést is bevezetett. Csak a működéshez szükséges helyiségeket hűtik, szabályozzák a világítást és az esti kivilágítást is lekapcsolják. Az energiatakarékosság az Együd Árpád kulturális központot és a Vasari képtárat is érinti, ahol szintén tudatosabban használják a klímát és a világítást. Anthony Walker a következő szezonban is a Kométa KVG kaposvári KK játékosa lesz. Az amerikai kosárlabdázó az előző idényben gyorsan a szurkoló kedvencévé vált, és fontos szerepet játszott a kaposváriak bronzérmében. Az alapszakaszban átlagosan 12,5 pontot szerzett mérkőzésenként, a rájátszásban pedig közel 17 pontos átlaggal segítette csapatát. Walker jelenleg a kanadai bajnokságban szerepel, ezután tér vissza Kaposvárra. Ismét eredményesen dolgozott Totó, a NAV szolgálati kutyája. Több mint 6000 doboz illegális cigarettát talált egy kamionban az M1-es autópályán. A pénzügyőrök egy Romániából Franciaországba tartó teherautót ellenőriztek, amikor a kutya egy ponyvázott raktérnél jelzett. Az ellenőrzés során több mint 6000 doboz, 17 millió forint értékű román zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékeket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. Forgalomkorlátozásokra kell készülni Pécs és Orfű között, augusztus 12-e és 19-e között. A Mecsekerdő ZRT balesetveszélyes fák eltávolítását végzi Pécs és Remeterét között, ezért a gépjármű forgalmat időszakosan korlátozzák. A közúttal párhuzamos kerékpárutat hétköznapokon reggel 8 és délután 3 óra között teljesen lezárják. A gyalogosokat és a túrázókat is arra kérik, hogy a munkálatok idején kerüljék el az érintett területeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban is sokáig kitart a forróság, a hőmérséklet napnyugta után is 30 fok körül alakul, késő estére pedig 25-28 fokig hűl a levegő. Az ég többnyire derült vagy gyengén felhős lesz, csapadék nem várható.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: önmagad. Ne érd be kevesebbel.
1: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Csepregi Éva vagyok, a Neotomból. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A tartós aszály és a rendkívüli hőség a somogyi erdők vadállományát is megviseli, ezért a Sefag ZRT folyamatosan biztosítja az állatok vízellátását. Mint írták, lajtos kocsikkal töltik fel az itatókat, kutakat újítanak fel és vízvisszatartó megoldásokat alkalmaznak, miközben a vadászok dinnyét is kihelyeznek a vaddisznóknak és a szarvasoknak, hogy pótolják a folyadékot. A szakemberek szerint ezek az intézkedések létfontosságúak a kánikulában a vadállomány túlélése érdekében. Összehangolt közlekedési ellenőrzést tartottak Siófokon és környékén a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A rendőrök drónokkal, civil autókkal és szondáztatással ellenőrizték a forgalmat. Az akció során 250 járművezetőt vizsgáltak, két sofőrnél felmerült az ittas vezetés gyanúja, emellett gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása és egyéb szabályszegések miatt összesen 42 esetben intézkedtek. Több mint 600 településen van érvényben vízkorlátozás Magyarországon a tartós hőség miatt. A kormány tájékoztatása szerint 465 településen első, 151-en másod, 13 helyen pedig harmadfokú korlátozást vezettek be. A harmadfokú hőségriasztás péntek éjfélig biztosan érvényben marad, de az előrejelzések szerint a rendkívüli meleg akár jövő keddig is kitarthat. A kánikula miatt több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, a MÁV pedig már több mint 16 ezer palack ivóvizet osztott ki az utasoknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön is marad a szélsőséges meleg, az elviselhetetlen forróság. Az éjszakák már alig hoznak felfrissülést, folytatódik a napos, száraz, igazi nyári idő. Csapadékra nem kell számítani, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen, a nappali hőmérsékletek pedig továbbra is 40 fok közelében alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszálltál. Eléggé fontos lett a kényelem, hogy neked mindig minden jó legyen. Míg a kedvedben jártam, kb. A szolgáddá váltam. Ebbe én lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is negylapokba fagyizások.

fényképként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg rég élek azzal.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csökkentik a közvilágítás fényerejét Kaposváron, hogy energiát takarítsanak meg. Szita Károly polgármester tájékoztatása szerint az intézkedéssel mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát fogyaszt a város közvilágítása, ami körülbelül 1400 kWh megtakarítást jelent. A több mint 10 000 korszerű, okos lámpatestnek köszönhetően a fényerő központilag szabályozható, miközben a forgalmas csomópontoknál és a gyalogátkelő helyeken továbbra is változatlan marad a megvilágítás. Két új ivóvízkút készül Kaposváron, amelyek várhatóan az év végére állhatnak üzembe, és mintegy 1000-1300 köbméterrel növelhetik a város napi víztermelő kapacitását. A fejlesztés a biztonságos vízellátás szolgálja, különösen a mostanihoz hasonló rendkívüli meleg időszakokban, amikor a fogyasztás a megszokott napi 11 000-ről 13 000 köbméter környékére emelkedik. A város jelenlegi víztermelő kapacitása elegendő, emellett 5 meglévő kutat is felújítanak, valamint a hálózati vízveszteség csökkentésén is dolgoznak. A Holdba csapódhatott a SpaceX egyik Falcon 9 rakétájának 4 tonnás felső fokozata. A rakétadarab a számítások szerint szerda reggel mintegy 8700 kilométeres óránkénti sebességgel érhette el a Hold felszínét az Einstein kráter közelében. A becsapódást egyelőre még vizsgálják, a végleges megerősítést az eseményt figyelő távcsövek adatai alapján várják. A kutatók szerint az eset különös lehetőséget ad a holdi kráterképződés vizsgálatára.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön is marad a szélsőséges meleg, az elviselhetetlen forróság. Az éjszakák már alig hoznak felfrissülést, folytatódik a napos, száraz, igazi nyári idő. Csapadékra nem kell számítani, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg az égen, a nappali hőmérsékletek pedig továbbra is 40 fok közelében alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: között állom képben, félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

csapat nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bálya Alex vagyok, hallgassátok a Rádió Mostot. Zavar.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a...
2: Gyirák!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Shake it up!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Fokozottan ellenőrizték az elektromos rollerrel közlekedőket Kaposvár belvárosában. A rendőrök és a közterület felügyelők tájékoztatása szerint a főtéren és a sétáló övezetben az ellenőrzéseket motoros rendőrök és drón is segítette. 12 rollerezőt igazoltattak, egyikük sem volt ittas, ugyanakkor egy 24 éves férfit elfogtak, mert pénzbírság meg nem fizetése miatt körözték. Az ellenőrzés során 5 helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben figyelmeztettek, egy ügyben pedig feljelentést tettek. A hatóságok szerint az akció célja elsősorban a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése volt. Király Benjaminnal erősített a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata. A 17 éves utánpótlás válogatott szélső ütő a Kecskeméttől érkezik, és korosztálya egyik legígéretesebb játékosának tartják. A fiatal röplabdázó az előző idényben már bemutatkozott az Extra Ligában, a Finó ellen pedig minden 4 mérkőzésen csapata legeredményesebb játékosa volt. Egyre többen választják a balatoni vonatokat a nyári szezonban. A MÁV adatai szerint a főszezon első 30 napjában közel 5%-kal nőtt a helyjegyes Intercity és Express vonatok utasforgalma a tavalyi évhez képest. Különösen népszerűek voltak a közvetlen járatok. A Jégmadár Express 22, a Csabai Tekergő Express pedig csaknem 30%-kal többen vették igénybe. Emellett a kerékpár szállítás és a fedélzeti vendéglátás forgalma is emelkedett. A Balaton Intercity-ken például 11%-kal több vásárlást regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön is marad a szélsőséges meleg, az elviselhetetlen forróság. Az éjszakák már alig hoznak felfrissülést, folytatódik a napos, száraz, igazi nyári idő. Csapadékra nem kell számítani, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg.